0: fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a János-hegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a János-hegyen mértek, még 2017-ben.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: irány.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak méghozzá 0630 592-t 92-ös SMS számon. Könnyű megjegyezni, szempont, mint a frekvenciánk, ez is 92.5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglidradio.hu. Ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/ceglidradio. Írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerűbb lenni. Az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején, a kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást igen az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőke nő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra. Nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott. Mind a két szó már annyira idejét múltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzenetét, Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatok miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0630 592-t 92-5-ös.
2: Ceglét Rádió! FM 92.5!

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635-925-925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László, az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha, nem tudom már milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghalt a nő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. De akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így ebből ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség. Minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Nikki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani. Ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észsel fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl van játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában is azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta. Ceglét Rádió.

Phosphor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635952925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság @ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, Phosphor A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akárnám olvasni, akkor nos, 4A2. És hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy Nosferatu, tehát valami olyas, mint a Nosferatu. Ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat. Úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog. Sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle. De minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat. De sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencsé, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter, ez tény, de ezt kell csinálnia, úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sok a kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben oda érte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a Megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet. Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti. Cegléd Rádió!

A Ceglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést tesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk, kedves hallgatók, válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom, ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádiókészülékek előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy Bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy Gyalogkakukk. Én nem tudom, hogy abból film is, vagy sorozat is készül,

0: Hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át, idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik. Nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga. Én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem, nem igaz. A benned lakozó fenevad, Clary Dance, írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk. A főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet. 0635 92 92.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: FM.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje. Bordal fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A Szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője érje nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pácban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben, vagyis én még nem hallottam más honnan, csak tévéből, filmekből, sorozatokból, és valamiért valaki, aki fordít, ezt mindenképpen szereti használni, pedig annyira életszerűtlen. Azt írja nekünk Krisztina, hogy mostanában a mi kis falunkban Nelly és Zsolt karaktere nagyon idegesít. Hát igen, azért nagy változásokon ment át a mi kis falunk. Új szereplők jöttek, van, aki elment, van, aki benne maradt, de megváltozott kicsit. És hát igen, ez azzal jár, hogy nem mindig kedvelünk meg minden új szereplőt, benne van a pakliban. Ferenc azt írta, hogy Kylo Ren és Ben Solo. Hogyha valakinek nem lenne meg, ez viszont tényleg Star Wars, nem pedig Star Trek. És Kylo Ren, hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de na most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színész, aki játssza Kylo Ren-t, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, nem, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, már mint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket, még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Cegléd hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635925925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mail eszed a kívánság@ceglidradio.hu-ra, tehát akkor újra egyben, szépen, kívánság@ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő, kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet. Ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-el kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor. Azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy volt talán, nem biztos, de mint hogyha ez rém lenne, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban se voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett így kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei. Úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például Kovács András Péternél vagy Ráskó Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel. Úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésünk, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenetküldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abba a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatta.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635 925 925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, készítik nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem érti, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e, minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbé Alexandrával, ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért lezserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbé Alexandrát nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akkultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akkultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá, megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635 925 925.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan,

0: szerepe. Úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrásat is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesszük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Következzen egy friss

0: Titatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez, kérem szépen egészen este 6 óráig kisebb, nagyobb megszakításokkal. Remélem velem tartanak. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggel, Cegléd. A hírek után azonnal Shakira énekel majd nekünk, maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza. Tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Fulyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Bak András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi-Tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben.
3: Az időjárásról.
5: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduszadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Ezért is

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénkhelyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változzon, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal a jó reggel Ceglédet, utána jövök vissza kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza. Tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Fulyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Bak András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben.
1: Az időjárásról.
2: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózás kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ahogy mondtam, 18 óráig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a programajánlóval. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divat diétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mindez szeptember 26-án lesz, 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán, a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz

0: élettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan játszom a Lokko Lokko című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Folyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
3: Az időjárásról.
8: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet a Ceglédia kedvenc dalaival azonnal folytatjuk, hamarosan pedig lapszemlézek, azaz egészen pontosan a borsonline.hu felületről és a nemzetisport.hu oldalról ajánlok olvasnivalókat. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett a rapper. A Gangsta Zoli és a Kártel alapító tagja 8 év szerelem után feleségül vett egy gyönyörű párját, Zsófit. Big Daddy Laca a Hot magazinnak mesélt a nagy napról és arról, hogy titokban jelentette be magukat az anyakönyvvezetőhöz. Alig ha a klasszikus romantika jut elsőként az eszébe bárkinek is, a Gangsta Zoli és a Kártel oszlopos tagjáról, de a rapper megmutatta, az ort külső bizony érző szívet takar. Kalmár Laca, vagy ahogy mindenki ismeri, Big Daddy Laca ugyanis, aki több mint 30 éve hűséges zenekarához, most magánéleti hűségéről is tanúbizonyságot tett. A rapper és kedvese, bár 8 éve együtt vannak, csak 2 éve költöztek össze. Olyan hamar összecsiszolódtak, hogy a hagyományos értékrendet valló Big Daddy Laca a Gangsta Zoli és a Kártel alapító tagja számára nem volt kérdés az esküvő. Zsófinak, akit én Mancinak hívok, szeptember 13-án volt a születésnapja, és szerettem volna azt már férjként és feleségként ünnepelhetjük, mesélte a Hot magazinnak Big Daddy Laca, aki Gangsta Zolival korábban egy kocsmát üzemeltetett. Ezért arra gondoltam, meglepem őt, és a háta mögött bejelentkezem az anyakönyvi hivatalba, amikor otthon beszámoltam neki erről, kikerekedett a szeme, de nagyon örült a hírnek. A párnak így nem sok ideje maradt a nagynap szervezésére, de szerencsére nem akartak hatalmas habos-babos esküvőt. Így is olyan lett az egész, amilyennek szerettük volna. A szűk család előtt mondtuk ki az igent, ott volt az anyukám, Zsófi szülei, a gyerekeink meg a tanúk. Nagyon megható volt az egész, a bevonuló zenét a fiam írta. Megkértem ugyanis Botit, hogy zongorázza már fel a Mancival közös zenénket. Erre írt nekünk egy dalt, amivel a könnyekig meghatott bennünket. Már ott pislogtam. Aztán Zsófi felolvasott nekem egy verset, majd én is elmondtam a beszédemet, ami nagyon betalált, mert mindenki, még az anyakönyvvezető is megkönnyezte. Utána együtt megebédeltünk, majd én mentem fellépni, a feleségemet pedig a barátnői elvitték a Budapest Parkba egy retro buliba. Elképesztő az egész, hogy egy hirtelen ötletből egy ilyen csudajóság lett. Árult el Big Daddy Laca, a borsonline.hu-t vele is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. A Gruppa Marinában búcsúztatták a szeptember 3-án 76 évesen elhunyt Martos Győzőt, a Ferencváros bajnok és kupagyőztes kegdöntős 34-szeres válogatott labdarúgóját. Vági Márton, az MLS főtitkára kiemelte, noha a védő már 27 évesen került a legjobbak közé, két világbajnokságon is segített a válogatottat. Hozzátette, a Ferencváros bajnoki címének évében 1976-ban megkapta a Toldi Vándor díjat, ami azért is jelentett óriási megtiszteltetést, mert addig hátvédnek nem ítélték oda. A főtitkár idézte a legendás FTC edző Dalnoki Jenő örökbecsüjét: Martoskám, vigyed az alapvonalig a labdát, aztán mivel beadni úgy sem tudott, gurítsd ki, legalább gyorsan visszazárunk. A nemzetisport.hu oldal tehát Martos Győzővel is foglalkozik. Két diósgyőri idény után Sopronba az idei női magyar kupa győzteshez igazolt Miklós Melinda. A 22 éves szekszárdi nevelésű bedobó, aki 16 esztendősen mutatkozott be az NB1-ben, a KSC-ben, 2024-ben igazolt a DVTK-hoz, melyen 2025-ben megnyerte a magyar kupát, ám a bajnokságban kétszer is a vesztes oldalon szerepelt a borsodiaknál, akik esélyesként idén a Pécstől, tavaly pedig a Soprontól kaptak ki a fináléban. Természetesen kosárlabdáról van szó. Amikor megkereste, kicsi meglepődte, mert évek óta mindig a Sopron riválisánál Szekszárdon és Diósgyőrben játszottam, mondta a Nemzeti Sportnak. Ugyanakkor örültem, mert tudtam, éreztem, szükségem lenne új impulzusra, s a Soproninál jobb ajánlat itthonról nem jöhet. Vele is foglalkozik a portál. Napra pontosan egy évvel a tavaly szeptemberben elszenvedett keresztszalag szakadását követően tért vissza a világ és Európa bajnok kötött fogású birkózó Losonci Dávid, aki ráadásul aranyérmet szerzett a Valamar kupán. Tökéletes volt a porecsi verseny ahhoz, hogy megnézze, milyen állapotban vagyok. A lépés is jól ölt ki, egyre erősebb ellenfelekkel kerültem szembe. Úgy fest a rehabilitációm, jól sikerült, az elvégzett munka hasznos volt. Nagy fegyverténynek gondolom, hogy ennyire jól sikerült a visszatérésem. Újra jól érzem magam a szőnyegen, ismét nagy tempót tudok diktálni, mondta a lapnak, a Nemzeti Sportnak tehát a kiváló birkózó. A görög Panathinaikosztól és a horvát Jordan Splittől is kikapott a hétvégén, így nem sikerült kiarcolni a főtáblát a férfi vízilabda bajnokok ligájában a Honvédnak. A csapat vezetőedzőjét, Szívos Mártont kérdeztük, írja a portál, a történtekről és az idénybeli célokról. Mindkét csapat erősebb volt nálunk, és talán nem felmentve minket, az sem segített, hogy a mi két mérkőzésünk között 15 óra telt el, míg a Jordan 39 órát pihenhetett, mielőtt vízbe ugrott ellenünk. Nem ezen múlt, de nem nekünk kedvezett a helyzet. Jobban kellett volna játszanunk, ez most így alakult. A Honvédnak mégsem kellett tenni a nemzetközi szereplésről, az Európa Kupa csoportkörében folytathatja a küzdelmet. A nemzetisport.hu oldal több más mellett ezzel a sportággal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A reklámok után azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána jövök vissza a kiváló slágerekkel, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
2: Az időjárásról.
4: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt, utánam Szatyi Szatmári Gábor érkezik, majd Vörös Nándi. Most meg folytatjuk dallal, Florida felvételét játszom, ez a Good Feeling. Hamarosan pedig visszatérek, programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme, a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes. Mindez szeptember 23-án lesz. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz, szerdán 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változó.

0: Rádia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénkhelyenként még erős lökésekkel kísért lesz az észak-nyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Új tárlat nyílik a műcsarnokban. Változékony szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ hét indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi választását, mondta Budósó Andrea, a frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnök helyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a Műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült múziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható.
3: Az időjárásról.
10: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárás és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a kiváló muzsikákkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel. A valóság újabb rétegei. Ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma a gondolataidban felbukkanhat egy trauma a múltból, és mindez érzékenyen érinthet. Vannak azonban olyan dolgok, terhek, melyeket nem érdemes magunkkal cipelni, érdemes lezárni, elfelejteni, mint amikor rendet rakunk a régi olmik között. Ideje elvégezed egy szellemi lontalanítást, nem gondolod? Bika, ma erős lehet benned az empátia, könnyebben meglátod, kiszorul segítségre a közeledben. Segíts, ahol tudsz, de légy óvatos. Nem mindenki szeretné ugyanis elfogadni a támogatást, mert ezzel beismerni, hogy valóban bajban van, haza pedig sokan nem szeretnek szembenézni. Ikrek, ma mentálisan erős lehetsz, és az a képességed is megnő, hogy meglásd a problémát más emberekben is. Légy azonban óvatos azzal, kinek ajánlod fel kéretlenül a segítségedet, nem biztos ugyanis, hogy mindenki szembe akar nézni a saját gyengeségeivel. Vannak, akik számára a látszat fontosabb. Rák, majd találkozás vagy friss információ inspirálhat téged arra, hogy valami érdekes, kreatív tevékenységbe kezd, vagy újra felvedd a fonalat egy projektben. Ne abozz mindezt megtenni, hiszen most mindennél nagyobb szükséged van új élményekre, friss gondolatokra. Pesd bele magadat mielőbb. Oroszlán, ma más szemmel nézhetsz valakire a környezetedben, miután kiderül róla valami, amit eddig valószínűleg még csak nem sejtettél. Bármi is az, igyekezz érzékenyen közelíteni hozzá, és lehetőleg ne ítélj el hamarkodottan. Könnyen lehet ugyanis, hogy a valóság újabb rétegei kerülnek elő hamarosan ezzel kapcsolatban. Szűz, ma sokféle módon használhatod fel azt a különleges képességedet, hogy előre megérzel dolgokat körülötted, ma ugyanis, mintha belelátnál az emberekbe, különösen azokba, akik közel állnak hozzád. Azért csak óvatosan adagold az ezzel kapcsolatos információt, nehogy valaki számára ijesztőnek tűnjön, hogy ennyire átlátszó lett számodra. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottam.
8: Már is folytatjuk itt a 92-tön a napi horoszkópot. Mérleg, ma értékes erőforrás lehet számodra, hogy az intuíciód sokkal jobban működik, mint rendesen. Nálad pedig, aki alapból is könnyen átlátsz az embereken, most szinte veszélyes fegyverré válik ez a tulajdonság. Jaj, annak, aki ma át akar verni téged. Skorpió, ma egy esemény vagy hír miatt kicsit másképpen kezded majd nézni a körülötted lévő dolgokat, és ez azt is eredményezheti, hogy megváltozik a véleményed is egy témában. Ha így van, ne legyen kellemetlen számodra mindez. Ma már többet tudsz, a világ is változik, változtál vele te is, és ez így van rendjén. Nyilas, ma egy új információ nyomán furcsa megérzése támadhat, és ez részben megváltoztathatja az álláspontodat is egy kérdésben. Addig azonban, amíg nem vagy teljesen biztos magadban, ne lépj. Szinte bizonyos ugyanis, hogy hamarosan újabb dolgokat tudsz meg, melyek tovább árnyalják a kérdést. Bak, ma egy közeli baráttal vagy családtaggal kapcsolatban törhet fel belőled az aggodalom, de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha a támogatásod ajtóstól rontasz a házba. Várj türelemmel, talán még nem érett meg a helyzet, hogy az illető segítséget kérjen. Vízöntő. Ma valakinek szüksége lehet a segítségedre, bölcsességedre, ami hízelgő lesz, de közben légy óvatos is, ha tanácsot adsz, ha részt veszel más problémáinak megoldásában, a felelősségből is részesülsz. Ha pedig valami rosszul sül el, kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz, gondold meg jól, hogy biztosan ezt akarod-e. És végül halak. Ma az elméd különösen éles lehet, így ha olyan feladat is áll előtt, melyben valami újat kell elsajátítani, akkor ma jó nap lehet erre. Adj bele mindent a tanulásba, és ne feledd, minél tájékozottabb vagy, annál jobbak a lehetőségeid boldogulni az életben. A mai napon egy igen erős inspiráció is érhet, amely még rá is erősít erre. Mára ezt üzenték a csillagok.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.

0: A legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aztán visszatérek a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Új tárlat nyílik a műcsarnokban. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Folyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Budósó Andrea, a frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült múziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: magam mutatom, kedves hallgatók, mely slágeres startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Kamrat érkezik hozzánk hamarosan, mégpedig a Feel Alive című kiváló dallal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső Körösi út 4.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Hétvégén tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszköz semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnök helyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma rendezik a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről, mondta el Gyene Piroska, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos értekvédelmi szövetségének elnöke. A fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat egyebek mellett állatkerti túra, látványetetések és a Kaláka együttes koncertje várja.
3: Az időjárásról.
6: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást kívánok azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, ezért is maradjanak velünk.
0: Ceglid Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, azonnal kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Szokás szerint most is Bálint Bóta Júliával fogok beszélgetni, aki megérkezett ide stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
2: Az elmúlt részben ugye az autómentes napról beszélgettünk, már ezt zengedeztük be, hát most már egyre közeledik, hiszen ugye ez szeptember 22-én.
3: Hát nagyon közeledik, mivel holnap lesz.
2: Igen, igen, hogyha innen nézzük, akkor holnap igen. lesz, hétfőn vesszük föl ugye igen, ezt igen. a beszélgetést, úgyhogy hát bizony ez nagyon-nagyon aktuális. Hogy álltok az előkészületekkel?
3: Hát igazából mondhatom, hogy kész vagyunk az előkészületekkel, de minden akkor fog majd kiderülni, hogy mennyire vagyunk kész, amikor ott leszünk majd, ugye holnapi napon, ugye kedden majd.
2: Több helyszínen
3: igen,
2: is.
3: Két helyszínen lesz a kerékpároknak, ugye az iskolásoknak ugye a beregisztrációja, szóval nem a kerékpárok regisztrációja, hanem az, aki kerékpárral, vagy lábbalhajtós rollerrel, vagy esetleg gyalogosan megy az iskolába, ők két helyen tudnak ugye lejelentkezni, úgymond, ugye az iskolájukat megmondják, hogy melyik iskola. Az egyik helyszín az már reggel 17:30-tól lesz a sportcsarnoknál.
2: Igen.
3: A másik helyszín pedig ugyanott, ahol tavaly is volt, a Szabadság téren, ott 18:00-tól lehet jönni, és akkor mind a két igen. helyen lesz egy kis ilyen ajándék, ugyanúgy egy szendvics, vagy egy, ha jól tudom, akkor talán kakaós csiga lesz még, ez a kettő közül lehet, vagy pedig egy almát, vagy pedig ásványvizet lehet majd, vagy üdítőt lehet választani.
2: Hát egy kis reggeli azért egy jár.
3: Ilyen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a jelentkezőket, úgymond, mert ugye itt ezért nagyon nagy a tét, mert a legtöbb iskolás, aki beregisztrál egy adott iskolától, ugye ők egy 100 000 forintos dekatlanos utalványt nyerhetnek.
2: Bizony. Igen. Tehát van tétje a dolognak.
3: Igen. És akkor ugyanígy ott lesz majd mindenkinek ugye kiosztva egy tombola, ugye egy sorsjegy úgymond,
2: aha.
3: és a délutáni program keretében pedig majd kisorsolásra kerül 100 000 forint értékben egy kerékpár.
2: Az
3: ugye
2: igen,
3: a Győr kerékpáristáló.
2: Ajánlott föl.
3: Igen, és akkor egy 100 000 forintos kerékpár lesz igazából majd ott aha. is egy ajándék. Én voltam pont pénteken intézni, és egy gyönyörű szép ilyen bordószínű, vagy ilyen csillogós, piros, majdnem bordószínű kerékpár. Nagyon-nagyon szép, ugye, amit kiválasztottam.
2: Amivel aztán lehet iskolába is járni.
3: Igen, lehet ugye? Iskolába is járni, de ez igazából felnőtteknek is jó, szóval nem gyermekkerékpár, hanem lehet gyermeknek is, nagyobb gyermeknek használni, persze. vagy felnőttnek is. Ugye, hát én már nagyon izgulok, mert amúgy nagyon-nagyon jó lesz, mert most újfajta lesz amúgy, mert a Rákóczi út le lesz zárva az eleje.
2: Aha.
3: Úgyhogy most figyeljenek oda a közlekedők, mert a Rákóczi út elejét nem lehet majd úgy használni.
2: Hát a Szabadság tér felüli
3: végét. A Szabadság
2: végét.
3: Tér felől teljesen le lesz zárva majd 9:00-tól. A parkoló rész viszont éjszaka le lesz zárva, úgyhogy oda nem lehet majd a Népkörútig le lesz zárva, és ott a parkoló rész lesz először lezárva aha. az éjszaka folyamán, oda ne is parkoljanak az emberek.
2: Igen, ezt most ki kell hagyni
3: igen,
2: nekik. Igen,
3: és utána pedig úgy lesz, hogy 9:00-tól az egész Rákóczi út a Népkörútig bezár. Rólak. Szóval az a rövidebb rész, az persze. le lesz zárva teljesen. Ott nem lehet majd közlekedni, ugyanis ott lesz majd egész napra le lesz zárva. Ott lesz majd a színpad, ott lesznek árusok, lesznek, jönnek ugye a tűzoltók majd a füstsátorral,
2: aha,
3: hát megint jönnek aha. majd a mentősök is, ugye azt elmondtam múlt héten is, hogy ők hoznak majd babát elvileg, és akkor az újraélesztés lesz majd még stabil oldalfekvés ugye
2: igen.
3: a gyerekeknek, hogy, uh-huh. hogyha tényleg látják például az iskolában valaki rosszul lesz, akkor ezt azért tudják, hogy mit kell csinálni. Ugye ilyen alapismeretek. Nagyon jó mentős kollégák lesznek kint, én most már őket tudom, hogy kik, és nagyon profik, nagyon-nagyon-nagyon jók, úgyhogy innen is köszönöm nekik, hogy részt vesznek ebben, meg hát a szervezőnek is, a mentőszolgálattól, aki ezt így megszervezte, hogy ők jelen tudjanak lenni.
2: Fontos,
3: valamint
2: bizony.
3: Ugye
2: igen.
3: a katasztrófa védelem, vagyis hát a tűzoltóság is ugye, hogy jelen lesz a füstsátorral, ott is nagyon-nagyon köszönöm szépen itt a szervezést a helyinek, meg hogy ugye lesz majd az önkéntes tűzoltók is jönnek majd ki a saját kis tűzoltó gépjárművükkel. Aha. Meg lesznek ugye kirakodóárusok is, És
2: hát egyfajta fesztivál hangulat.
3: Igen, és akkor még ott vagyok, majd én is ott leszek a kollégáimmal. Ugye 10 órától 13 óráig lesz majd az első etap, úgymond, ahol majd lesz ugye kerékpárregisztráció, lesz majd ugye az ittas szemüveg, a kábítószeres szemüveg, kerékpáros akadálypálya lesz majd, akkor kvíz lesz majd, és akkor tényleg majd próbálunk mindenfélével kedveskedni.
2: Hát vetélkedők is, ugye?
3: Igen,
2: és ott is
3: kedveskedni
2: lehet nyerni.
3: Majd a, igen, a résztvevőknek. Uh-huh. Valamint ugye a tombolával nem csak a kerékpárt lehet megnyerni, hanem van pár darab, jó pár darab ajándékcsomag, amit lehet majd nyerni, ugye mind a rendőrségtől, mind úgymond a várostól, és majd ezeket is kisorsoljuk majd, de ezt már délután fogjuk a délutáni programon kisorsolni.
2: Meddig
3: ugye?
2: Tart ez körülbelül?
3: Fél hétig fog tartani, uh-huh. Ez az egész buli, úgymond, és lesz majd az Anna Zsófián, ők fognak ugye énekelni, ők egy előadást fognak tartani majd még itt a végénél, meg hát ugye akkor fogjuk kisorsolni majd a nyereménytárgyakat.
2: Igen.
3: Fú, és hát akkor is lesz majd ugye kerékpárregisztráció, úgyhogy aki délelőtt ugye, mert dolgoznak az emberek.
2: Hogyne.
3: Nem érnek rá. Akik délután szeretnék, én kint leszek a kollégáimmal, és akkor majd kerékpárt tudunk regisztrálni, ha szeretnék, akkor jöjjenek, várjuk
2: hasznos
3: őket szeretettel, bizonyám, és minél hasznosabb, mert én azt látom, hogy sokkal kevesebb olyan kerékpárt tulajdonítanak el, amelyik be van regisztrálva.
2: Fontos, igen, látszik ennek a hatása mindenképpen, és nem véletlen az, hogy amikor ott nálatok a kapitányságon is zajlik ez, akkor azért elég sok embert
3: látni.
2: Most
3: nagyon-nagyon sokan voltak, de ugye valószínű ez azért volt, mert meg lett hirdetve az interneten. De jövő hónapban is van, minden egyes hónapban van kerékpár regisztráció.
2: Igen.
3: Ha valaki szeretné, mert például délelőtt nem ér rá, akkor ír egy e-mailt a Ceglédi rendőrkapitányságnak, és akkor megoldom úgy, hogy valamikor én délután legyek szolgálatba, és akkor délután beregisztrálom akkor a kerékpárokat.
2: Igen.
3: De ki fogom akkor megint írni az interneten, ugye a közösségi oldalra, hogy mikor lesz a következő kerékpár regisztráció, és ha
2: az
3: valaki
2: biztos
3: szeretné, akkor a délutáni órákban is meg tudjuk oldani azt,
2: nagyon
3: hogy kerékpár regisztráció legyen.
2: Hát egy izgalmas, és tényleg fesztiváli hangulatú nap lesz ez, mondhatni.
3: Igen.
2: Ugye, tehát ebből is lehet fesztivált csinálni.
3: Ugye? A legfontosabb aszfalt rajzverseny is lesz majd.
2: Na például.
3: Úgyhogy ott is lesz majd verseny, és abban is majd ugye a legjobb
2: lesznek
3: rajz.
2: Lesznek nyeremények is.
3: Így igaz,
2: persze,
3: azt ez az egyik a gyerekeknek a legfontosabb. Úgyhogy...
2: Igen, de hát ezek nagyon jó pofák szoktak
3: lenni
2: általában.
3: És reméljük, hogy minél többen ki fognak jönni, hogy délelőtre ugye az iskolákat várjuk nagyon nagy szeretettel, és az óvodákat is várjuk.
2: Akár.
3: Középiskola, általános iskola, óvodások, én tényleg hirdettem, ahol csak tudtam, hogy jöjjenek minél többen. Ott leszünk, várjuk őket nagy szeretettel. És már csak egy nap.
2: Igen. Tehát érdemes egész nap kimenni.
3: Igen. Hát úgy van, hogy reggel 8-ig van a kerékpároknak úgymond a iskolák regisztrációja, majd 10 órától lesz a következő program, ugye, ami kezdődik, 10-től 13-ig vannak ezek a, amit így elmondtam, ugye ez a kreszteszt, az ittas és kábítószeres szemüveg, meg akkor a tűzoltók, a mentősök is, ugye, és annyi, hogy akkor délután ez ismételten lesz, majd nem akarok hazudni, azt hiszem 4 órától lesz majd a következő etap, úgymond, és ugyanezek lesznek nagyjából.
2: És akkor eltart ez is este,
3: igen,
2: hétig.
3: Igen, annyi, hogy még lesznek ugye kirakodó vásár is, úgymond lesz majd kézműves pékség is kint. Ó, nagyon sokféle lesz, nagyon, én nagyon várom.
2: Tehát el lehet tölteni, remekül az
3: várom a gyerekeket.
2: Azért is mondom ezt, mert ha esetleg valaki a keddi délelőtti ismétlést hallgatja véletlenül, még ő sem késett le mindenről,
3: igen,
2: azért.
3: Igen, mert ugye, délután is ott leszünk, és várjuk nagyon nagy szeretettel ugye azokat, akik már ugye délután már nem dolgoznak, és akkor tudnak oda jönni
2: és
3: a programra,
2: és hát
3: nagyon
2: azért
3: várjuk őket.
2: Hát ez a szeptember 22-e, ilyen szempontból akkor igencsak jeles nap lesz,
3: igen,
2: az autómentes nap, és hát reméljük, hogy ennek is lesz olyan hatása, hogyha nem is egész évre, de azért egy időszakra az emberek úgy rájönnek, hogy tényleg nem muszáj mindig autóba ülni, hogyha megyünk dolgozni, mert
3: igen,
2: lehet, hogy máshogy is meg lehet ezt oldani.
3: Persze. Igen, úgyhogy várjuk nagyon nagy szeretettel a kerékpárral, a gyalogosan vagy a lábbal hajtós rollerrel érkezőket, és ott leszünk. Igen. Mi ott leszünk, reméljük, hogy önök is ott lesznek majd.
2: Na, jövő héten pedig majd a tapasztalatokról is igen. Be tudsz már nekünk számolni.
3: Igen.
2: Jaj, hát izgi. Hát,
3: igen.
2: Szeptember 22-e, tehát autómentes nap, ne hagyják ki, akár délelőtt, akár csak délután, aki ki tud menni, menjen ki, akkor is megéri, érdemes lesz, és ott találkozhat Bálint Bóta Júliával is, ahogy én most itt hétfő reggel találkoztam vele itt a rádió stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm
2: szépen. És akkor sok erőt kívánunk nektek holnapra.
3: Jó lesz, ott lesznek a gyerekek, úgyhogy én már most így boldog vagyok, hogy ott találkozhatok velük.
2: Remek, hajrá!
3: Köszönjük!

0: műsorunk után, és Aucsilla, Szolnoki Péter közösét követően a mikrofonnál újra Süveges András, bár most nem dalok jönnek, de ennek ellenére azt javaslom, hogy tartsanak velem. A Friss Infók után folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Hétvégén tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Nyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszközt semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma rendezik a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről, mondta el Gyene Piroska, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos értekvédelmi szövetségének elnöke. A fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat egyebek mellett állatkerti túra, látványetetések és a Kaláka együttes koncertje várja.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
6: Cegléd Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig.
0: Cegléd Rádió.

0: hamarosan érkezik Sabrina Carpenter és az Espresso című dal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
12: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Alaptörvényellenesnek mondta ki az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait. Halálos áldozata is van a japánt sújtó heves esőzésnek. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket! Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszközt semmisített meg az orosz légvédelem. Közben megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. 4 vesztették életüket, 6 eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül.
2: Az időjárásról.
13: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombat 22 órától vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Hamarosan pedig újra lapszemlézek egyébként. Utánam Szatmári Gábor lesz majd a műsorvezető, utána pedig Vörös Nádi. Most meg Kygo, Paul McCartney és Michael Jackson közösét hallgatjuk meg a technikának köszönhetően. Say, say, say. Ez a címe a közös ismerősnek. Maradjanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
9: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
10: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márkakereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: these beautiful things that are.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal, kedves hallgatók, a lapszemlét. Már nem kell sokáig várniuk a nézőknek az RTL egyik legkedveltebb műsora, az Árulók gyilkossága kastélyban indulására. Megkezdődött a visszaszámlálás. A stratégiai, pszichológiai reality műsor 5. évada október 6-án kerül először képernyőre. A nyitó epizódot egyedülálló módon még ezelőtt október 1-e és 4-e között moziban is bemutatják. A Blik megtudta, ki lesz az a három híresség, aki biztosan ott lesz az idei mezőnyben, amely az előző évadokhoz hasonlóan várhatóan több mint 20 tagú lesz. Úgy tudjuk, írja a blik.hu, Hámori Barbara, Rácz Jenő és Kovács Dávid is a túlélésért küzd majd a bajos hangulatú kastélyban. Nagyon meglepődtem, amikor felhívott ezzel Nyári Gábor az RTL kreatív produceremet, előző nap fejeztük be az Exek csatája című produkciót, ahol együtt dolgoztunk. Azt hittem, hogy amiatt keres, de ehelyett megkérdezte, mit szólnál ahhoz, ha részt vennél az Árulókban szereplőként az Árulók gyilkossága kastélyban. Korábban azon gondolkodtam, ha létezik olyan műsor, amiben egyszer kipróbálnám magam szereplőként, az az Árulók. Az embernek van egy prekoncepciója arról, hogy ő milyen. Rólam is van egy prekoncepciója az embereknek. Így nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy milyen nehezemre esik nem igazat mondani, és egyszerűen nem is tudok nem önazonos lenni. Nagyon örülök, hogy elmentem a műsorba. A két nagy gyermekem óriási Árulók rajongó, alig várják, hogy lássák a műsort, mondta a lapnak Hámori Barbara, podcaster, televíziós producer. Rácz Jenő, Michelin csillagos év épp az ellenkező végletet képviselte, ő nem igazán tudta, mire vállalkozik, amikor felkérték a műsor szereplőjének. Nem néztem előtte a műsort, nem volt semmilyen viszonyítási alapom, hogy mi az, amire számítanom kellene. Nem is értettem, hogy az embereket hogy tudja egy ilyen valóság so ennyire bevonzani. Utána megnéztem az előző évadokat, de még akkor is szkeptikus voltam, nem tudtam elképzelni, hogy hogyan lehet az, hogy az ember paranoiás lesz és olyan gondolatokat szül az agya, amik korábban fel sem merültek benne, de aztán engem is beszippantott a műsor. Izgalmas volt olyan dolgokkal szembesülni, amikkel előtte nem vallott a balapnak Rácz Jenő. A blik.hu oldal természetesen folyamatosan bemutatja majd azokat a szereplőket, akik benne lesznek majd ebben a bizonyos műsorban. Jó olvasgatást!
0: Cegléd Rádió,

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalal foglalkozunk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók. Egy félreértésből komoly családi konfliktus kerekedett kis Groffo családjában. A mulatós sztár testvére Gyémi a napokban egy videóban számolt be arról, hogy Groffo rendőrt hívott rá. A történtek pedig láthatóan komoly feszültséget okoztak a testvérek között. A Blik megkeresésére kis Groffo most tisztázta a történteket és elmondta, egy félreértés állt valójában a konfliktus hátterében. A történet akkor kapott igazán nagy visszhangot, amikor Kozák István, azaz Gyémi, egy élő videóban indulatosan számolt be az otthonában zajló eseményekről. Elmondása szerint éppen a saját házában tartózkodott két gyermekével, amikor testvére kis Groffo, valamint volt felesége kérésére rendőrök jelentek meg náluk. Gyémi állítása szerint a hatóság munkatársai a gyermekei felől érdeklődtek. A felvételen pedig később valóban láthatóak voltak a rendőrök is. Arról azonban a videóból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan milyen ügyben és milyen körülmények között érkeztek a helyszínre. A saját édestestvérem rám jött a saját házamban a két gyerekemmel, mondta a videóban, majd később azt állította, hogy a rendőrök a gyermekeiről is kérdezték. A Blik Gyémit is megkereste, hogy részletesen is beszámoljon a kialakult konfliktus hátteréről, ám a zenész ezúttal nem kíván nyilatkozni. Ugyanakkor a történtekre időközben kis Groffo is reagált egy Facebook bejegyzésben, melyben igyekezett tisztázni a kialakult helyzetet. A zenész hangsúlyozta, hogy testvére beszámolója nem minden részletében tükrözi a valóságot. Sajnos igaz a hír, hogy egy ideje megromlott a kapcsolatom az öcsémmel, a történteknek természetesen nem teljes az igazság tartalma, és sok olyan dolog van, amit én másképp látok, mint ahogy az elhangzott, írta a posztjában a zenész, aki kiemelte, hogy szeretne kimaradni testvére zűrös ügyeiből. A Blik megkeresésére kis Groffo most tisztázta a helyzetet, és elmondta, hogy a családi konfliktus időközben rendeződni látszik. A zenész egyúttal határozottan cáfolta, hogy ő értesítette volna a rendőrséget testvérével kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzethez semmilyen módon nem volt köze. Most egy kicsit zavarosak a dolgok Gyémi körül, és valószínűleg ez vezethetett ahhoz a félreértéshez, hogy azt gondolta, én hívtam rá a rendőrséget, ez azonban egyáltalán nem feli a valóságot. Nekem ugyanis semmi közöm nem volt a történtekhez. Időközben már összegyűlt a nagy család, és részben sikerült is tisztáznunk ezt a konfliktust. Úgy gondolom, hamarosan ismét minden a legnagyobb rendben lesz köztünk, hiszen a történtek ellenére továbbra is szeretjük és támogatjuk egymást, nyilatkozta a Bliknek kis Groffo.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változzon, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Ceglédrádió. FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez a sláger szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Zeller krémleves angol zellerrel, A menü szárazbab főzelék fasírtal, kókuszgolyó, B menü hentes tokány tésztával, Extra menü almával, füstölt sajttal töltött csirkemell, rizssel és burgonya krokettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
9: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Újra kötelező az orvosoknak a kamarai tagság. Többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben Törökországban. Napos, felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket! Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Az árestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árestop kivezetését. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek. Ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti-nyolcak nevű regionális együttműködéshez. Lövöldözés volt egy török középiskolában. Egy diák nyitott tüzet a bent lévőkre. Legkevesebb 8 ember megsebesült, közülük 2-nek válságos az állapota. A feltételezett fiatalkorú támadót elfogták. Törökországban tavasszal 2 halálos iskolai lövöldözés történt, melyek után ősztől szigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit és a fegyvertartás szabályait. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget.
2: Az időjárásról.
10: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső-Körösi út 4.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel vár a Cegléd és térsége ipartestület egy dietetikai előadás sorozat első eseményén. Az első találkozás egy kötetlen ismerkedős alkalom lesz, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség? Hogyan alakul ki? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Milyen típusai vannak? Milyen szerepet játszik a táplálkozás? Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól. Közösen ötletelnek arról is a résztvevők, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, vércukorértékekről, szénhidrátokról, divatdiétákról, receptekről, vagy éppen azokról a kérdésekről, melyekre eddig nem kaptak egyértelmű választ. Hozzák magukkal a kérdéseiket és témajavaslataikat. A cél, hogy egy olyan közösséget és előadássorozatot alakítsanak tovább, ahol közérthetően, gyakorlatiasan és hiteles szakmai információk alapján beszélhetnek a résztvevők a cukorbetegségről. A szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, a helyszín a Cegléd és Ipartestület oktatóterme a Bercsényi út 4-6 szám alatt, részvétel ingyenes, mindez szeptember 23-án lesz. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel. A valóság újabb rétegei. Ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma a gondolataidban felbukkanhat egy trauma a múltból, és mindez érzékenyen érinthet. Vannak azonban olyan dolgok, terhek, melyeket nem érdemes magunkkal cipelni, érdemes lezárni, elfelejteni, mint amikor rendet rakunk a régi olmik között. Ideje elvégezed egy szellemi lomtalanítást, nem gondolod? Bika, ma erős lehet benned az empátia, könnyebben meglátod, kiszorul segítségre a közeledben. Segíts, ahol tudsz, de légy óvatos. Nem mindenki szeretné ugyanis elfogadni a támogatást, mert ezzel beismerni, hogy valóban bajban van, azzal pedig sokan nem szeretnek szembenézni. Ikrek, ma mentálisan erős lehetsz, és az a képességed is megnő, hogy meglásd a problémát más emberekben is. Légy azonban óvatos azzal, kinek ajánlod fel kéretlenül a segítségedet, nem biztos ugyanis, hogy mindenki szembe akar nézni a saját gyengeségeivel. Vannak, akik számára a látszat fontosabb. Rák, majd találkozás vagy friss információ inspirálhat téged arra, hogy valami érdekes, kreatív tevékenységbe kezd, vagy újra felvedd a fonalat egy projektben. Ne abozz mindezt megtenni, hiszen most mindennél nagyobb szükséged van új élményekre, friss gondolatokra. Pesd bele magadat mielőbb. Oroszlán, ma más szemmel nézhetsz valakire a környezetedbe, miután kiderül róla valami, amit eddig valószínűleg még csak nem sejtettél. Bármi is az, igyekezz érzékenyen közelíteni hozzá, és lehetőleg ne ítélj el hamarkodottan. Könnyen lehet ugyanis, hogy a valóság újabb rétegei kerülnek elő hamarosan ezzel kapcsolatban. Szűz, ma sokféle módon használhatod fel azt a különleges képességedet, hogy előre megérzel a dolgokat körülötted, ma ugyanis, mintha belelátnál az emberekbe, különösen azokba, akik közel állnak hozzád. Azért csak óvatosan adagold az ezzel kapcsolatos információt, nehogy valaki számára ijesztőnek tűnjön, hogy ennyire átlátszó lett számodra. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a napi horoszkópot. Mérleg, ma értékes erőforrás lehet számodra, hogy az intuíciód sokkal jobban működik, mint rendesen. Nálad pedig, aki alapból is könnyen átlátsz az embereken, most szinte veszélyes fegyverré válik ez a tulajdonság. Jaj, annak, aki ma át akar verni téged. Skorpió, ma egy esemény vagy hír miatt kicsit másképpen kezded majd nézni a körülötted lévő dolgokat, és ez azt is eredményezheti, hogy megváltozik a véleményed is egy témában. Ha így van, ne legyen kellemetlen számodra mindez. Ma már többet tudsz, a világ is változik, változtál vele te is, és ez így van rendjén. Nyilas, ma egy új információ nyomán furcsa megérzése támadhat, és ez részben megváltoztathatja az álláspontodat is egy kérdésben. Addig azonban, amíg nem vagy teljesen biztos magadban, ne lépj. Szinte bizonyos ugyanis, hogy hamarosan újabb dolgokat tudsz meg, melyek tovább árnyalják a kérdést. Bak, ma egy közeli baráttal vagy családtaggal kapcsolatban törhet fel belőled az aggodalom, de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha a támogatásoddal ajtóstól rontasz a házba. Várj türelemmel, talán még nem érett meg a helyzet, hogy az illető segítséget kérjen. Vízöntő, ma valakinek szüksége lehet a segítségedre, bölcsességedre, ami hízelgő lesz, de közben légy óvatos is, ha tanácsot adsz, ha részt veszel más problémáinak megoldásában, a felelősségből is részesülsz. Ha pedig valami rosszul sül el, kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz, gondold meg jól, hogy biztosan ezt akarod-e. És végül halak, ma az elméd különösen éles lehet, így ha olyan feladat is áll előtted, melyben valami újat kell elsajátítani, akkor ma jó nap lehet erre. Adj bele mindent a tanulásba, és ne feledd, minél tájékozottabb vagy, annál jobbak a lehetőségeid boldogulni az életben. A mai napon egy igen erős inspiráció is érhet, amely még rá is erősít erre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénkhelyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írja Ceglédnél.

0: infokukac@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
2: Fóják Gábor lett a médiatanács új elnöke. Felfüggesztette a parlament 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Pólyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Pólyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A kormány javaslatát 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Felfüggesztette 3 fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal. Hamarosan pedig foglalkozok egy picit a mai nappal, azaz szeptember 22-ével, kedddel. Maradjanak ezért is velem.
0: FM 92.5. Cegléden. Ez a sláger.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ceglédi Rádió.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, szeptember 22-e van a mai napon a Móriczok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Iris nevű ismerőseiket is. A Móricz latin eredetű név, a Mauritius névből származik, ez pedig Maurus továbbképzése, jelentése, mór, szerecsen, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Zeglid Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1951-ben született David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake énekese. 1964-ben a Broadway-t bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt, 3242 előadást ért meg. 1958-ban született Andrea Bocelli, olasz tenorista, és 1999-ben ezen a napon a pápa fogadta Bonót, a U2 énekesét a Vatikánban. A U2 frontembere a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez akkor II. János Pál az áldását adta. 1991-ben Bryan Adams Everything I do it for you című dalával 12 héten át keresztül vezette az angol slágerlistát, ugye a Robin Hood című film betétdaláról van szó. 1957-ben született Nick Cave, ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes. 1973-ban ismerkedett meg Mick Harvey gitárossal, Tracy Pugh basszus gitárossal és Phil Calvert dobossal a Caulfieldi gimnáziumban. Velük alapította meg első zenekarát, melyben ő lett az énekes. Repertoárjuk ekkoriban feldolgozásokból állt. Később felvették a Boys Next Door nevet, és Nick saját szerzeményeit kezdték játszani. Kis idő múlva a Birthday Party névre váltottak, és Londonban majd Nyugat-Berlinbe tették át a székhelyüket, ahová Nick ausztrál barátnője és múzsája Anita Lane is követte a csapatot. A zenekar 1984-ben esett szét többek között alkohol és kábítószer problémák miatt. Cave és Harvey alapították meg a máig is létező formációt, Nick zenekarvezetővé avanzsált, amit a név is sugal, mert hogy a csapat neve ugye az, Nick Cave and the Bad Seeds. Tagok voltak Blix Sabargeld gitáros, Barry Adamson basszusgitáros és Hugo Ace gitáros. 84-ben jelent meg debütáló albumuk From Her to Eternity címmel. De hát kérdez szépen, azóta is létezik a csapat. Nick Cave-ének hangját csodálhatjuk hamarosan itt a 92-tön. Maradjanak velem, hiszen folytatjuk még két születésnapossal.
1: Cegléd Rádió 92-5.

0: Már is folytatjuk születésnapossal, kedves hallgatók. 1960-ban látta meg a napvilágot Joan Jett, amerikai rockénekes, gitáros, dalszerző, lemezproducer és színésznő. Leginkább a Joan Jett and the Blackhearts zenekar frontembereként végzett munkáiról ismert, valamint a The Runaways nevű, már feloszlott lánybanda egyik tagjaként. Legismertebb dala a Brit Rose együttes I Love Rock and Roll című 75-ös számának 82-es általa készített feldolgozása. Na ezt hallgatjuk meg azonnal!
1: Szeglédre!

0: nevet még meg kell említenünk, kedves hallgatók, a zene naptár rovat végén 1981-ben látta meg a napvilágot Pápai Joci, Balázs János díjas roma származású magyar énekes, a 2017-es és a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese, a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál 8. helyezettje, 2024-től pedig az RTL műsorvezetője. Az előadó a zenével már korán kapcsolatba került, mivel bátyja hatására már 4 évesen elkezdett gitározni, dalokat írni. Fejlődése során hatással volt rá a 60-as, 70-es évek zenéje, a rock, a pop, a soul, az R&B zenei stílusok. A nagy közönség előtt először 2005-ben mutatkozott be a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának második évadában. A műsorban a Vigaszágas körig jutott, ahova a Blik olvasói szavazták be annak idején. A tehetségkutató után önálló nagy lemezzel debütált. Első nagy sikere a Ne nézz így rám című dal volt. 2006-os számos közös felvételben közreműködött Majka oldalán, de a legnagyobb sikert 2015-ben megjelent, mikor a Test öregszik című dal aratta, és azóta is tart a csodálatos karrier. Pápai Joci énekel a folytatásban, Isten éltesse őt is.
1: Szemlét Rádió.

engem 4 évesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfontosabb.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: délután folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: arra szárnyat.
1: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz mínusz kettő utolsó egy óra osszája. Dream című dal cínekéje hamarosan Alex Warren, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
5: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristály.

0: csillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a Fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
0: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
0: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
0: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
1: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Folyák Gábor lett a Média Tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, napos felhős idő lesz elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a Média Tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Felfüggesztette 3 fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobusszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
3: Az időjárásról.
4: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani. 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk fontos hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, sőt, mi több szólnak a Cyclidia kedvenc dalai, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a muzsikánké a főszerep.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
3: Vár!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz-minusz kettő. Indul mindjárt a kett délután. Mutatom, hogy mivel. Ez a sláger szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.

0: Na, milyen volt a nyaralás?
1: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegled@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak. Az időjárásról.
6: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
5: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Bezonyám után, amilyen Szatmári Gábor után, a Vörös Nándi most meg a Dalok, hamarosan pedig egy beszélgetés. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t. Ön, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Hát bizony, kedves hallgatóink, túl vagyunk egy nem akármilyen héten. Ezen a héten, a múlt héten pontosabban ünnepeltük Kossuth Lajos toborzó beszédének évfordulóját. A Kossuth toborzó ünnepély már évek óta egy meghatározó eseménye a városnak. Hát kérem szépen, ennek pedig az egyik legmeghatározóbb eseménye a sok esemény között egy dísztestületi ülés, és a dísztestületi ülésen szokták átadni a Ceglédváros díszpolgára címet, ennek is már több évtizedes hagyománya van. Ebben az évben bizonyára nagyon-nagyon sokan tudják már, Tűri László vehette át ezt a jeles elismerést, és hát nekem is egy jeles elismerés az, hogy most őt itt köszönthetem a stúdiónkban, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és az első szó mindenképpen a gratulációé.
3: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged is, meg a rádióhallgatókat is. Nem először ülünk itt egymással szembe.
2: Nem bizony, éppen arról beszélgettünk, amikor telefonon egyeztettünk, hogy mikor is találkoztunk mi először. Ugye a rádiónknak volt egy előkorszaka, amikor ideiglenes háromnapos kis adások mentek, még a sportcsarnok volt akkor a helyszínünk, a régi sportcsarnok, és mi már ott is találkoztunk. Az valószínűleg 1996-ban lehetett, ugye?
3: Igen, én akkor kerültem be 95-be a hivatalba, a gimnáziumban.
2: Igen, hát ugye ez az egész pálya azért azzal indult, hogy te úgy gondoltad, hogy fizikatanár leszel, és az is lettél.
3: És az is maradtam.
2: És az is maradtál, azt hiszem ez már így marad örök életedre, de aztán egyszer csak kaptál egy hivatali megbízást. Ez volt akkor
3: 95-ben
2: történt ez.
3: 95 őszétől.
2: Igen, és ekkor már megfogalmazódott benned az ötlet, ami aztán tulajdonképpen elvezetett egészen ez a díszpolgári címhez is mondhatni, hiszen hát te és barátaid álmodtátok meg azt a rendezvénysorozatot, aminek már a 30. évfordulóját ünnepelhettük az idén, a Kossuth toborzó ünnepének. Fú, hát mennyi mindenről tudunk itt beszélni, nagyon-nagyon sok mindenről, de kezdjük az elején azért mégis a fizikával, hogy... Kezdjük a fizikával, mert azért én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt. A tanári életed is nagyon sokat belejátszott abba, hogy egyáltalán gondoltak rád akkor, amikor az a bizonyos irodavezetői állás megtalált téged. Milyen iroda volt az pontosan már?
3: Még osztálynak nevezték, művelődési oktatási osztály.
2: Igen.
3: Tehát akkor közműveléssel, oktatással foglalkozó szakembert keresett az akkori képviselőtestet, polgármester, és igazgatóhelyettes voltam akkor a gimibe, engem találtak meg, és azzal a feltétellel vállaltam el, hogy továbbra is taníthatom a fizikát a gimnáziumban, legalább egy osztályba. És ez 17 évig még bent voltam hivatalnok,
2: de jó.
3: 17 évig minden évben megtettem, így maradhattam fizikatanár.
2: Igen, ez egy szép gesztus is, mondhatjuk, de tulajdonképpen arról is szól, hogy nem akartál elszakadni azért,
3: pontosan,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Magától az oktatástól, mert a kívülről könnyű aztán okosokat mondani,
3: igen.
2: De aki benne van, az látja a belső dolgokat is.
3: A pályafutásomat, meglehetősen rendhagyó úton kerültem a tudomány közelébe.
2: No.
3: Szakmunkás iskolába kezdtem, szakmunkás bizonyítványom van az általános iskola után, ezt kevesen tudják.
2: Igen.
3: Hát egyszerű falusi gyerek lévén nem nagyon volt olyan példakép vagy tájékozott ember a környezetemben, aki eligazított volna, meg nyilván én sem tudtam még akkor, hogy mire vagyok képes.
2: Hova valósi vagy, ha elárulhatjuk?
3: Törteli szomszéd település. És elmentem a vegyipar fellegvárába, nagy divat volt akkor Kazincz Varcika, a Borsodi vegyi kombinát, és hát ott lettem szakmunkás, vegyipari szakmunkás, és hát végére úgy kiderült, mire befejeztem az iskolát, hogy a tanulás viszonylag könnyen megy, hát akkor ne hagyjuk abba, elkezdtem dolgozni 3 műszakba a gyárba.
2: Az igen.
3: Egy vegyi gyárba, ami önmagában is veszélyes, és elkezdtem a középiskolát, sajnos abban az időben még előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot.
2: Azta.
3: A három év az úgy, majdnem, hogy kidobtuk a ablakon.
2: Igen, jó, hát azért a tudás ott volt, amit akkor szereztél.
3: Nyilván nagyon sok gyakorlati tapasztalatot jelentett, de előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot, és annyit tudtam csak rövidíteni, hogy azért egy év alatt két évet sikerült elvégeznem levelező tagozaton.
2: Na, azért szép.
3: Így 6 év után érettségiztem, akkor ezt technikus képesítő vizsgának hívták,
2: igen.
3: Mert a szakmai tárgyak voltak túlsúlyba.
2: Nyilván, igen.
3: És hát amit még el kell mondanom, hogy lett fizika tanár, hogy az irány az egyértelműen a vegyészet volt, hogy én vegyészkarra jelentkeztem ilyen előzmények után, de a levelező tagozatommal fölkészülésem nem engedte meg, nem értem el akkor a pontszámot, de annyit igen, hogy felajánlották a kémia-fizika szakot, ugyanis matematikából, fizikából és kémiából kellett felvételi vizsgát tennem, és arra elegendő volt, hogy tanárszakra fölvegyenek. És akkor gondoltam egy nagyot, levelező tagozat után egy életem, egy halálom, megpróbálom a nappali tagozaton a tanárszakot. Hát az ez igen. Óriási
2: és ez lépés volt.
3: És kegyetlenül nehéz, mert ilyen előélettel rendkívül nagy handicappel indultam az egyetemen, és vértizzadva próbáltam pótolni a hiányosságokat. Annak idején én úgy készültem a fölvételire, matematikából, fizikából, kémiából, hogy kimentem a domboldalra, ott ugye a Barcikán ez könnyen ment, és vettem a példatárakat a kezembe, és oldottam meg a példákat egyedül.
2: Aha.
3: És hát ez, meg a három műszak, amivel teljesítenem kellett.
2: Azt is muszáj volt,
3: az
2: igen.
3: Az olyan erőt adott az egyetemen, hogy kegyetlen nehéz volt.
2: Ez melyik
3: volt.
2: Egyetem volt?
3: Tanárszakra fölvettek Szegedre, 72-be, egy évet aztán katona voltam, 73-ba kezdtem
2: el. Hát muszáj volt,
3: akkor
2: igen.
3: Úgy szokott lenni, akkor úgy volt. És hát nagyon-nagyon keményen tanultam, hogy vissza ne kelljen mennem a három műszakba.
2: Hát igen.
3: Ez egy óriási hajtóerő. Senkinek nem kívánom, hogy ilyen varga betűt írjon.
2: Hát egyfajta motiváció ez is.
3: De igen. Nagyon-nagyon erős motiváció volt.
2: Igen.
3: És az egyetemen az első fizika előadáson jöttem rá, bejött egy elegáns professzor, igazi professzoros előadást tartott, igazi kísérletekkel, igazi gyönyörű táblavázatta. Eldőlt a sorsom, nem a kémiát szeretném, hanem a fizikát.
2: Igen, már akkor.
3: Azon az első előadáson.
2: Igen.
3: És onnantól kezdve én többet foglalkoztam a fizikával, mint a kémiával, és ha nem veszed szerénytelenségnek, akkor azt is elárulom, hogy jeles diplomát szereztem.
2: Abszolút nem szerénytelenség, nyilván, hogy megdolgoztál érte rendesen.
3: Igen. Volt olyan szerencsém, még annyit elmesélek, hogy első évben Szegeden öten laktunk egy szobába, kollégiumi szobába, ahova kerültem, 4 matematikussal laktam együtt.
2: Ajaj.
3: Na most nekem a matematikából nagyon nagy hiányosságaim voltak, a fizikából ugye kaptam az előadásokat, de matematikából nagyon sok segítségre volt szükségem, és voltam olyan szerencsés, hogy a 4 matematikus közül az egyik ma Széchenyi díjas akadémikus.
2: Hoppá!
3: Én most találkoztam vele, Totik Vilmosnak hívják egyébként, elárulhatom a nevét is, nagyon-nagyon tisztelem, ugyanolyan egyszerű körülmények közül került ki, mint én, és ő Csuklóból segített nekem, már az első évben őt a dékán foglalkoztattam el. Hamarabb diplomát szerzett, mint matematikus, mint a többiek, és ma mondom akadémikus matematikus. Most találkoztam vele a tavasszal, fölemlegettük a régi szép időket, de úgy, mint ahogy veled beszélgetünk, olyan szívélyesen köszöntött, és
2: igen.
3: Mindig mondom neki, hogy Vilikém, én neked köszönhetem a diplomámat, mindig elhárítja, mondta, hogy magadnak köszönhetem.
2: Igen. Hát erről is tudnánk még biztos órákig beszélgetni, de ugorjunk gyorsan ide vissza Ceglédre, és itt, amikor ugye legelőször találkoztunk még a sportcsarnokban, és akkor beszélgettünk ott a rádióban, akkor már emlegetted azt, hogy megszületett egy terv. Megszületett egy terv, méghozzá az, hogy tényleg Kossuth Lajos 1848-as beszédének évfordulóját azért rendesebben meg kéne ünnepelni.
3: Igen.
2: Ugye? Ez a te saját ötleted volt?
3: Nem vindikálnám magamnak, Isten ments. A Mille centenáriumra készültünk 96-ra.
2: Igen.
3: 96-ban volt a honfoglalás 1100
2: úgy bizony
3: éves évfordulója. És ahogy bekerültem, a Művelődési Bizottságban felvetődött ez a kérdés, hogy hogy lehetne Cegléden méltóképpen megünnepelni ezt a jeles évfordulót. És akkor kaptunk egy fölkérést, vagy fölkért a Művelődési Bizottság egy külön csoportot, hogy ezen gondolkozzunk el, és tegyünk javaslatot. Na most ebbe kerültem be én hivatalból, hogy fogjam össze, szervezzem,
2: irányítsam.
3: És Márkus János bácsi, Hajdú Bandi bácsi, Kisfaudi Péter ügyvéd úr, Béres Károly, Soltészné,
2: jól ismert nevek, Judit Karnagy
3: volt a fölkért csoport. És természetesen nagyon hamar csatlakozott hozzájuk Kocsis Gyula, a múzeumigazgató, akkori múzeumigazgató, Reznák Erzsike, a katonaság részéről Somkutas alezredes, Bovori Károly, illetve hát később már előléptek nyilván, akkor alezredesek voltak, és Víg Ferenc, a akkori bizottsági elnök, és jó magam, valamint egy kolléganőm, katonáné a hivatalból, és így ültünk össze a előttem lévő dokumentum alapján 95. november 23-án.
2: Igen.
3: És ott rögtön megszületett az az ötlet, hogy Ceglédnek a legnagyobb ünnepe és a legnagyobb lehetőség az a Kossuth kultusz, és Kossuth-tal kapcsolatban kell javaslatot tennünk. És adódott a lehetőség, vagy a javaslat, hogy a szeptember 24-ei beszéd, ez kötődően szervezzünk egy nagyobb lélegzetű, tehát a következő évre vonatkozott, mert ezt nem lehet.
2: Ez akkor még csak
3: akkor
2: arra.
3: Még csak ötletet kerestünk, és itt a neves szakemberek, Hajdú Bandi bácsi, bocsánat, még a Lőr István nevét említem, a
2: műfázigazgató, igen.
3: Nekik volt olyan tapasztalatuk ilyen nagy méretű, nagy lélegzetű rendezvény szervezésébe. Isten ments, hogy én ezt vindikálnám magamnak. Én egy egyszerű fizikatanár
2: nagyon benne voltál.
3: De a feladatot utána a testület rám bízta, a képviselőtestület, miután ez a javaslat asztalukra került, hogy fogjam össze, igenis kezdjük el, és indítsuk el, és így lett 96-ba a Kossuth ünnepség. Akkor még úgy indult, hogy a Kossuth beszéd évfordulójára nagyvárosi ünnep, és egyúttal a Mille centenárium előtt.
2: Igen, és akkor nem gondoltátok volna még, hogy ebből lesz hát 30 legalább.
3: Igen. De az első javaslatban már benne voltak azok az elemek, vagy nagy részt azok az elemek, tehát hogy minél több emberhez szóljon, minél szélesebb réteget szólítson, meg olyan programokat szervezzünk. Benne volt az, hogy dísztestületi ülést kell tartani, benne volt, hogy a testvérvárosokat meg kell hívni, a küldötteit meg kell hívni, benne volt a kitüntető címek átadása ilyenkor, benne volt a neves történésznek a meghívása, hogy tartson előadást erről a korról, és így tovább, és így tovább. Tehát nagy örömömre szolgál, hogy 30 év után visszaköszönnek ezek, és azt is nagyon díjazom, hogy sokat fejlődött, és az utánam következők is nagyon sok ötletet hozzátettek. Olyan színes fölvonulást, mint amit most láttunk.
2: Nagyon szép volt, láttam én is. Igen.
3: Világbajnok, azt mutogatni lehet országvilág előtt.
2: Igen.
3: Nagy-nagy örömmel vettem részt.
2: Nagyon-nagyon szalad a műsoridőnk, és annyi mindenről kéne még beszélni. Csak nagyon röviden, ugye a nevedhez kötődnek különféle látványos, tudományos műsorok is, akár a Foucault-Inga kísérlet a Nagy templomban, vagy ugye bár a Kultúrházban megrendezett tudományok éjszakája, a Today, amit mi elneveztünk.
3: Egymás között elneveztünk.
2: Igen, lesz Today, Yes Today. Igen.
3: Hát tulajdonképpen a díszpolgári cím méltatásakor elsősorban a Kossuth évforduló, tehát a Kossuth ünnepség, a toborzó, mert nagyon gyorsan rájöttünk, hogy toborzó cím lesz
2: ez a legjobb,
3: rövid és
2: erről is szólt akkoriban is.
3: Nagyon gyorsan ezt került a címlapra. Ennek apropóján ítélte oda a képviselőtestület ezt a legrangosabb díjat Szegléden, a díszpolgári címet, de benne volt az én tudományos ismeretterjesztő munkám, és olyan népszerűsítő dolog, meg hát a fizika tanításnak az eredményei. 2007-ben indult a Foucault-inga.
2: Igen.
3: Ez a párizsi Pantheonba bemutatott, akkor Napóleon, harmadik Napóleon előtt mutatta be Foucault ezt a kis etet. Előtte ő pincébe kipróbált, aztán a Pantheonba 67 méteres ingaszállal, de az csak egy szűkebb közönség előtt, és akkor március 25-ére 1852-ben, és annak az évfordulójára készítettük el az első ingánkat, ami hát, megmondom férfiasan, nem volt a méltó ehhez a nagy kinézetre, de működött.
2: Működött, ez
3: és
2: volt a lényeg.
3: És 5 évig tartott, míg olyanná fejlesztettük, hogy az tényleg most is ennek a kivitelezésnek megfelelően működik, de azóta is minden évben bemutatjuk, pontosabban most már én átadtam az utánam következőknek, nagyon kedves tanítványom Kis Lajos vette át, és a Várkonyi iskolába Kozma Attila, ők ketten viszik tovább, de minden évben bemutatják, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ez, ha egyszer megépült, és ilyen jelentős tudománytörténeti érdekesség, akkor még most is lehet látni Szegléden.
2: Ó, hát igen, és bizonyítja, hogy mégis forog a föld. Ugye? Igen, eppur si muove.
3: Nagyon szépen mondta Galilei.
2: Ugye. Igen. Hú, hát nem is tudom, a műsoridőnk tényleg a végéhez közeledik, és még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni egészen biztos, meg fogunk is majd, amikor találkozunk, és szerintem nagyon sokan fognak veled még beszélgetni, és sokan fognak ezért meggratulálni azért a nagyon szép eredményért, amire mi is büszkék vagyunk, mert igenis büszkék vagyunk arra, hogy ilyen emberek erősítik ezt a várost, és erősítették az elmúlt évtizedekben, és ilyen rendezvényekkel, és tényleg ilyen összefogással, aminek lett az eredménye aztán ez a gyönyörű elismerés. Jó érzés, azt hiszem, egy ilyen csapatba tartozni, hogyha így végignézek az elmúlt évek, évtizedek díszpolgárain, nem kell szégyenkezned egy pillanatig sem.
3: Köszönöm szépen, mondtam a díszpolgári cím átvételekor, hogy összeszámoltam, én vagyok a 75. díszpolgár, és 75. évemet töltöm.
2: Na hiszen,
3: hát életében, mert
2: nincsenek véletlenek.
3: Úgy tűnik. Ez olyan szép kerek szám.
2: Hát mi is 75-ször gratulálunk természetesen, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és viselt büszkén ezt a kitüntetést, ezt a kitüntető címet, és hát nagyon reméljük, hogy ez a hagyomány, amit megalapítottál, megalapítottatok annak idején, ez még sok-sok évtizedig fogja Szeglét hírnevét szolgálni, és valahol a ti neveteket is.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszi tovább. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Szeglédváros 2026-os díszpolgára Tűri László tanár úr volt a vendégem.

0: A beszélgetés után a Zanzibár felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez egészen este 6-ig, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió.

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a felvétel indítja a következő felvonást. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Bolyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Halálos késelés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanácselnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Bolyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Bolyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanácselnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell, a gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára. Porkher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcs területeket, egyebek közt az ipart, kereskedelmet és az energetikát támogató Gantz Ábrahám program, valamint a vállalkozások 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5+5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energia

0: Termelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón, a hatóságok közölték. A gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett, és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el.
1: Az időjárásról.
0: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Ezért is

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakat személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban. Rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
14: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
15: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett a rapper. A Gangsta Zoli és a Kártel alapító tagja 8 év szerelem után feleségül vette gyönyörű párját Zsófit. Big Daddy Laca a Hot magazinnak mesélt a nagy napról és arról, hogy titokban jelentette be magukat az anyakönyvvezetőhöz. Alig ha a klasszikus romantika jut elsőként az eszébe bárkinek is, a Gangsta Zoli és a Kártel oszlopos tagjáról, de a rapper megmutatta, az ort külső bizony érző szívet takar. Kalmár Laca, vagy ahogy mindenki ismeri, Big Daddy Laca ugyanis, aki több mint 30 éve hűséges zenekarához, most magánéleti hűségéről is tanúbizonyságot tett. A rapper és kedvese, bár 8 éve együtt vannak, csak 2 éve költöztek össze. Olyan hamar összecsiszolódtak, hogy a hagyományos értékrendet valló Big Daddy Laca, a Gangsta Zoli és a Kártel alapító tagja számára nem volt kérdés az esküvő. Zsófinak, akit én Mancinak hívok, szeptember 13-án volt a születésnapja, és szerettem volna azt már férjként és feleségként ünnepelhetjük, mesélt a Hot magazinnak Big Daddy Laca, aki Gangsta Zolival korábban egy kocsmát üzemeltetett. Ezért arra gondoltam, meglepem őt, és a háta mögött bejelentkezem az anyakönyvi hivatalba, amikor otthon beszámoltam neki erről, kikerekedett a szeme, de nagyon örült a hírnek. A párnak így nem sok ideje maradt a nagynap szervezésére, de szerencsére nem akartak hatalmas habos-babos esküvőt. Így is olyan lett az egész, ami ennek szerettük volna. A szűk család előtt mondtuk ki az igent, ott volt az anyukám, Zsófi szülei, a gyerekeink, meg a tanúk. Nagyon megható volt az egész, a bevonuló zenét a fiam írta. Megkértem ugyanis Botit, hogy zongorázza már fel a Mancival közös zenénket. Erre írt nekünk egy dalt, amivel a könnyekünk meghatott bennünket. Már ott pislogtam. Aztán Zsófi felolvasott nekem egy verset, majd én is elmondtam a beszédemet, ami nagyon betalált, mert mindenki, még az anyakönyvvezető is megkönnyezte. Utána együtt megebédeltünk, majd én mentem fellépni, a feleségemet pedig a barátnői elvitték a Budapest Parboly retro buliba. Elképesztő az egész, hogy egy hirtelen ötletből egy ilyen csudajóság lett. Árult el Big Daddy Laca, a borsonline.hu-t vele is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzeti.hu oldallal. A Gruppa Marinában búcsúztatták a szeptember 3-án 76 évesen elhunyt Martos Győzőt, a Ferencváros bajnok és kupagyőztes kegdöntős 34-szeres válogatott labdarúgóját. Vági Márton, az MLS főtitkára kiemelte, noha a védő már 27 évesen került a legjobbak közé, két világbajnokságon is segített a válogatottat. Hozzátette, a Ferencváros bajnoki címének évében 1976-ban megkapta a Toldi Vándor díjat, ami azért is jelentett óriási megtiszteltetést, mert addig hátvédnek nem ítélték oda. A főtitkár idézte a legendás FTC edző Dalnoki Jenő örökbecsüjét: Martoskám, vigyed az alapvonalig a labdát, aztán mivel beadni úgy sem tudott, gurítsd ki, legalább gyorsan visszazárunk. A nemzetisport.hu oldal tehát Martos Győzővel is foglalkozik. Két diósgyőri idény után Sopronba az idei női magyar kupa győzteshez igazolt Miklós Melinda. A 22 éves szekszárdi nevelésű bedobó, aki 16 esztendősen mutatkozott be az NB1-ben, a KSC-ben, 2024-ben igazolt a DVTK-hoz, melyel 2025-ben megnyerte a magyar kupát, ám a bajnokságban kétszer is a vesztes oldalon szerepelt a borsodiaknál, akik esélyesként idén a Pécstől, tavaly pedig a Soprontól kaptak ki a fináléban. Természetesen kosárlabdáról van szó. Amikor megkereste, kicsi meglepődte, mert évek óta mindig a Sopron riválisánál Szekszárdon és Diósgyőrben játszottam, mondta a Nemzeti Sportnak. Ugyanakkor örültem, mert tudtam, éreztem, szükségem lenne új impulzusra, s a Soproninál jobb ajánlat itthonról nem jöhet. Vele is foglalkozik a portál. Napra pontosan egy évvel a tavaly szeptemberben elszenvedett keresztszalag szakadását követően tért vissza a világ és Európa bajnok kötöttfogású birkózó Losonczi Dávid, aki ráadásul aranyérmet szerzett a Valamar kupán. Tökéletes volt a porecsi verseny ahhoz, hogy megnézze, milyen állapotban vagyok. A lépés is jól ölt ki, egyre erősebb ellenfelekkel kerültem szembe. Úgy fest, a rehabilitációm jól sikerült, az elvégzett munka hasznos volt. Nagy fegyverténynek gondolom, hogy ennyire jól sikerült a visszatérésem. Újra jól érzem magam a szőnyegen, ismét nagy tempót tudok diktálni, mondta a lapnak, a Nemzeti Sportnak tehát a kiváló birkózó. A görög Panathinaikosztól és a horvát Jadran Splittől is kikapott a hétvégén, így nem sikerült kiarcolni a főtáblát a férfi vízilabda bajnokok ligájában a Honvédnak. A csapat vezetőedzőjét, Szívos Mártont kérdeztük, írja a portál, a történtekről és az idénybeli célokról. Mindkét csapat erősebb volt nálunk, és talán nem felmentve minket, az sem segített, hogy a mi két mérkőzésünk között 15 óra telt el, míg a Jardan 39 órát pihenhetett, mielőtt vízbogrott ellenünk. Nem ezen múlt, de nem nekünk kedvezett a helyzet. Jobban kellett volna játszanunk, ez most így alakult. A Honvédnak mégsem kellett tenni a nemzetközi szereplésről, az Európa Kupa csoportkörében folytathatja a küzdelmet. A nemzetisport.hu oldal több más mellett ezzel a sportággal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is. Ceglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénkhelyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd

0: Teddy Sims énekli The Door című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Olyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke, új fejlesztéssel bővült a DÁP, folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Poyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Poyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlan

0: tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Bak Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
1: Az időjárásról.
0: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában is itt a Cegléd Rádióban a műsorvezető Süveges András. Ennél sokkal fontosabb, hogy azonnal dalokkal folytatjuk, hamarosan pedig mai nappal, azaz szeptember 22-ével foglalkozok. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, szeptember 22-e van, a mai napon a Móriczok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Iris nevű ismerőseiket is. A Móricz latin eredetű név, a Mauritius névből származik, ez pedig Maurus továbbképzése, jelentése, mór, szerecsen, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: FM 92.5

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1951-ben született David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake énekese. 1964-ben a Broadway-n bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt, 3242 előadást ért meg. 1958-ban született Andrea Bocelli, olasz tenorista, és 1999-ben ezen a napon a pápa fogadta Bonót, a U2 énekesét a Vatikánban. A U2 frontembere a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez akkor II. János Pál az áldását adta. 1991-ben Bryan Adams Everything I do it for you című dalával 12 héten át keresztül vezette az angol slágerlistát, ugye a Robin Hood című film betétdaláról van szó. 1957-ben született Nick Cave, ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes. 1973-ban ismerkedett meg Mick Harvey gitárossal, Tracy Pugh basszusgitárossal és Phil Carver dobossal a Caulfieldi gimnáziumban. Velük alapította meg első zenekarát, melyben ő lett az énekes. Repertoárjuk ekkoriban feldolgozásokból állt. Később felvették a Boys Next Door nevet, és Nick saját szerzeményeit kezdték játszani. Kis idő múlva a Birthday Party névre váltottak, és Londonban majd Nyugat-Berlinbe tették át a székhelyüket, ahová Nick ausztrál barátnője és múzsája Anita Lane is követte a csapatot. A zenekar 1984-ben esett szét többek között alkohol és kábítószer problémák miatt. Cave és Harvey alapították meg a máig is létező formációt, Nick zenekarvezetővé avanzsált, amit a név is sugal, mert hogy a csapat neve ugye az, Nick Cave and the Bad Seeds. Tagok voltak Blix Abargeld gitáros, Barry Adamson basszusgitáros és Hugo Ace gitáros. 84-ben jelent meg debütáló albumuk From Her to Eternity címmel. De hát kérdez szépen, azóta is létezik a csapat. Nick Cave-ének hangját csodálhatjuk hamarosan itt a 92-tön. Maradjanak velem, hiszen folytatjuk még két születésnapossal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Már is folytatjuk születésnapostal, kedves hallgatók. 1960-ban látta meg a napvilágot John Jett, amerikai rockénekes, gitáros, dalszerző, lemezproducer és színésznő, leginkább a John Jett and the Blackhearts zenekar frontembereként végzett munkáiról ismert, valamint a The Runaways nevű, már feloszlott lánybanda egyik tagjaként. Legismertebb dala a Brit Rose együttes I Love Rock and Roll című 75-ös számának 82-es általa készített feldolgozása. Na ezt hallgatjuk meg azonnal! Szépítra!

0: nevet még meg kell említenünk, kedves hallgatók, a zene naptár rovat végén 1981-ben látta meg a napvilágot Pápai Joci, Balázs János díjas roma származású magyar énekes, a 2017-es és a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese, a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál 8. helyezettje, 2024-től pedig az RTL műsor vezetője. Az előadó a zenével már korán kapcsolatba került, mivel bátyja hatására már 4 évesen elkezdett gitározni, dalokat írni. Fejlődése során hatással volt rá a 60-as, 70-es évek zenéje, a rock, a pop, a soul, az R&B zenei stílusok. A nagy közönség előtt először 2005-ben mutatkozott be a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának 2. évadában. A műsorban a Vigaszágas körig jutott, ahova a Blik olvasói szavazták be annak idején. A tehetségkutató után önálló nagy lemezzel debütált. Első nagy sikere a Ne nézz így rám című dal volt. 2006-os számos közös felvételben közreműködött Majka oldalán, de a legnagyobb sikert 2015-ben megjelent, Mikor a test öregszik című dal aratta, és azóta is tart a csodálatos karrier. Pápai Joci énekel a folytatásban, Isten éltesse őt is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Igen. Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
13: Már 30 éve.
12: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
2: Reklámot hallottak.
14: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvenc.

0: folytatjuk a Célédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: hírek után rögtön, de azonnal Bibi Rexa énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő, újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Pankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Új tagokat nevezett Kitar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai

0: elektronikus ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.
1: Az időjárásról.
0: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek. Emiatt félpályás lezárás és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, később pedig jövök vissza a lapszemlével, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
0: Reklámot hallottam.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzés határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal, kedves hallgatók, a lapszemlét. Már nem kell sokáig várniuk a nézőknek az RTL egyik legkedveltebb műsora, az Árulók gyilkossága kastélyban indulására. Megkezdődött a visszaszámlálás. A stratégiai, pszichológiai reality műsor 5. évada október 6-án kerül először képernyőre. A nyitó epizódot egyedülálló módon még ezelőtt október 1-e és 4-e között moziban is bemutatják. A Blik megtudta, ki lesz az a három híresség, aki biztosan ott lesz az idei mezőnyben, amely az előző évadokhoz hasonlóan várhatóan több mint 20 tagú lesz. Úgy tudjuk, írja a blik.hu, Hámori Barbara, Rácz Jenő és Kovács Dávid is a túlélésért küzd majd a bajos hangulatú kastélyban. Nagyon meglepődtem, amikor felhívott ezzel Nyári Gábor az RTL kreatív produceremet. Előző nap fejeztük be az Exek csatája című produkciót, ahol együtt dolgoztunk. Azt hittem, hogy amiatt keres, de ehelyett megkérdezte, mit szólnál ahhoz, ha részt vennél az Árulókban szereplőként az Árulók gyilkossága kastélyban. Korábban azon gondolkodtam, ha létezik olyan műsor, amiben egyszer kipróbálnám magam szereplőként, az az Árulók. Az embernek van egy prekoncepciója arról, hogy ő milyen. Rólam is van egy prekoncepciója az embereknek. Így nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy milyen nehezemre esik nem igazat mondani, és egyszerűen nem is tudok nem önazonos lenni. Nagyon örülök, hogy elmentem a műsorba, a két nagy gyermekem óriási Árulók rajongó, alig várják, hogy lássák a műsort, mondta a lapnak Hámori Barbara, podcaster, televíziós producer. Rácz Jenő, Michelin csillagos év épp az ellenkező végletet képviselte, ő nem igazán tudta, mire vállalkozik, amikor felkérték a műsor szereplőjének. Nem néztem előtte a műsort, nem volt semmilyen viszonyítási alapom, hogy mi az, amire számítanom kellene. Nem is értettem, hogy az embereket hogy tudja egy ilyen valóságsó ennyire bevonzani. Utána megnéztem az előző évadokat, de még akkor is szkeptikus voltam, nem tudtam elképzelni, hogy hogyan lehet az, hogy az ember paranoiás lesz és olyan gondolatokat szül az agya, ami korábban fel sem merültek benne, de aztán engem is beszippantott a műsor. Izgalmas volt olyan dolgokkal szembesülni, amikkel előtte nem vallott a balapnak Rácz Jenő. A blik.hu oldal természetesen folyamatosan bemutatja majd azokat a szereplőket, akik benne lesznek majd ebben a bizonyos műsorban. Jó olvasgatás!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra foglalkozunk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók. Egy félreértésből komoly családi konfliktus kerekedett kis grófó családjában. A mulatós sztár testvére Jamie a napokban egy videóban számolt be arról, hogy grófó rendőrt hívott rá, a történtek pedig láthatóan komoly feszültséget okoztak a testvérek között. A blik megkeresésére kis grófó most tisztázta a történteket és elmondta, egy félreértés állt valójában a konfliktus hátterében. A történet akkor kapott igazán nagy visszhangot, amikor Kozák István, azaz Jamie, egy élő videóban indulatosan számolt be az otthonában zajló eseményekről. Elmondása szerint éppen a saját házában tartózkodott két gyermekével, amikor testvére kis grófó, valamint volt felesége kérésére rendőrök jelentek meg náluk. Jamie állítása szerint a hatóság munkatársai a gyermekei felől érdeklődtek. A felvételen pedig később valóban láthatóak voltak a rendőrök is. Arról azonban a videóból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan milyen ügyben és milyen körülmények között érkeztek a helyszínre. A saját édestestvérem rám jött a saját házamban a két gyerekemmel, mondta a videóban, majd később azt állította, hogy a rendőrök a gyermekeiről is kérdezték. A Blik Jamie-t is megkereste, hogy részletesen is beszámoljon a kialakult konfliktus hátteréről, ám a zenész ezúttal nem kíván nyilatkozni. Ugyanakkor a történtekre időközben kis grófó is reagált egy Facebook bejegyzésben, melyben igyekezett tisztázni a kialakult helyzetet. A zenész hangsúlyozta, hogy testvére beszámolója nem minden részletében tükrözi a valóságot. Sajnos igaz a hír, hogy egy ideje megromlott a kapcsolatom az öcsémmel, a történteknek természetesen nem teljes az igazságtartalma, és sok olyan dolog van, amit én másképp látok, mint ahogy az elhangzott, írta a posztjában a zenész, aki kiemelte, hogy szeretne kimaradni testvére zűrös ügyeiből. A Blik megkeresésére kis grófó most tisztázta a helyzetet, és elmondta, hogy a családi konfliktus időközben rendeződni látszik. A zenész egyúttal határozottan cáfolta, hogy ő értesítette volna a rendőrséget testvérével kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzethez semmilyen módon nem volt köze. Most egy kicsit zavarosak a dolgok Jamie körül, és valószínűleg ez vezethetett ahhoz a félreértéshez, hogy azt gondolta, én hívtam rá a rendőrséget, ez azonban egyáltalán nem fedi a valóságot. Nekem ugyanis semmi közöm nem volt a történtekhez. Időközben már összegyűlt a nagy család, és részben sikerült is tisztáznunk ezt a konfliktust. Úgy gondolom, hamarosan ismét minden a legnagyobb rendben lesz köztünk, hiszen a történtek ellenére továbbra is szeretjük és támogatjuk egymást, nyilatkozta a Bliknek kis grófó.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvitve keleten észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változzon, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a pesti Vigadóban. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. 6 embert vittek kórházba a klorgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatosúti gyártelep egyik üzemében egy klorgázzal teli palack szelepje megsérült és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futnivágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a két vagy négy fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton

0: Magyarországon több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.
1: Az időjárásról.
0: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégtarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Na hát lássuk csak, hogy mi a mai kínálat, két izgalmas beszélgetéssel jövök, folytatjuk iskola kezdési sorozatunkat. Ma a Várkonyi István általános iskolába látogatunk el, pontosabban az igazgató úr Lefort Gyula látogat el hozzánk, és mondja el, hogy hogyan indult a 2026-27-es tanév ő náluk. Sok érdekes dologról be tud majd számolni nekünk, ez lesz mai első beszélgetésünk. 7 óra után pedig irány az agrárium, időnként ugyebár Bíró György falugazdást meg szoktuk hívni, most is arra leszünk majd kíváncsiak, hogy mi a helyzet a mezőgazdasággal, itt a környéken és akár országosan is, és miféle dolgaik vannak mostanában a gazdáknak. No, hát lesz itt téma bőségesen, és lesznek zenék is bőségesen. Kaigóval kezdtünk egyébként, és Kaleddel a Save My Love című friss 2026-os dallal. Most még meghallgatjuk Báj Alexet és a Sleppet, a Hullik című 2021-es dallal jönnek ők, és utána pedig már is indul mai első beszélgetésünk, amelyben tehát a Várkonyi iskolába fogunk ellátogatni. Remélem a következő szűk két órát együtt tölthetjük majd ismét itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bájalexék után pedig tehát folytatjuk a kis sorozatunkat, amelyben szétnézünk egy kicsit itt a ceglédi általános iskolák környékén. Nos, a Várkonyi iskolát célozzuk most meg. A következő percekben az igazgató Lefort Gyula fogja nekünk elmondani, hogy hogyan indult ez a tanév, és miféle kihívások elé néznek esetleg éppen majd a következő hónapokban. Úgyhogy egy érdekes, izgalmas beszélgetés mindenki számára, akit egy picit is érint a Várkonyi iskola, már pedig ők szép számmal vannak itt Cegléd városában. Induljon ez az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, folytatódik tehát kis iskola kezdési sorozatunk, és ma a Várkonyi István általános iskolába fogunk ellátogatni. Pontosabban az igazgató úr, Lefort Gyula látogatott el hozzánk ide a stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, igazgató úr, szervusz.
2: Ja, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: No hát, nézzük csak, hogy hogyan is indul ez a 2026-27-es tanév. Már el is indult, már jó 3 hét le is pörgött belőle. Hát még túl sok tapasztalat nincsen nyilván. Egy kicsit nézzünk még vissza azért a tanévkezdés előtti néhány hétre, néhány hónapra. Ugye nyáron is mindig van dolog az iskolában, ilyenkor szoktak zajlani a felújítások, stb. Ezek hogyan sikerültek most nálatok?
2: Köszönöm szépen, szokás szerint tisztasági festés megtörtént, néhány teremfestése megtörtént, szülők segítségével parkettát csiszoltak,
1: az igen.
2: Lakoztak, Nagyvárkonyiban, Rákóczi úton a bejáratnál linoleumot sikerült cserélnünk, nagyon föl volt szakadozva.
1: Na, az jó.
2: Úgyhogy igen, ezek a szokásos dolgok megtörténtek.
1: Ezek megvoltak, és ez akkor nem volt akadálya, hogy elindulhasson aztán a tanév. Hány diákkal kezdtetek? Hány új elsős érkezett, tudjuk-e így fejből?
2: Fejből meg nem tudom mondani. Az az igazság, hogy állami iskolaként, beiskolázási körzettel rendelkező iskolaként persze, folyamatos változásban vagyunk. Nem tudom, hogy jelenleg éppen mennyi. 3 elsős osztályunk indult.
1: Na, hát ez már sokat elárul.
2: Létszámot hagyd ne kelljen mondanom, jó, mert rendben. Folyamatosan mennek el, családok is érkeznek is Ceglédre. Ez egy ilyen város, úgy
1: igen,
2: tűnik.
1: Igen, hát ugye az elsősök is egy kis izgalmat adnak, meg aztán a 8-osok. Ugye, igen. Hiszen számukra az az utolsó esztendő ott, és már illik őket fölkészíteni arra, hogy merre tovább, és hát nyilván erre nagyon odafigyel az iskola. Ennek az iskolának is, mint más iskoláknak is vannak specialitásai, úgymond. Miket emelnél ki ezek közül?
2: Hát továbbra is idegen nyelvű matematika tagozat, illetve van sportosztályunk. Igen. A felmenő rendszerben, de ha már 8-osok, igen, azt gondolom, hogy az általános iskolának a legfőbb feladata az, hogy fölkészítsük a középiskolai felvételire a gyerekeinket, és mindenki olyan helyre tudjon menni tovább tanulni, amit szeretne. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, idén egyébként 16-án, szeptember 16-án meg volt a pályorientációs napunk.
1: No.
2: Kint volt a honvédségtől, 5 katona bemutatót tartottak, szülők érkeztek, rendőr volt nálunk, ipartestülethez mentek a 7-esek, 8-osok. Elég sok rétű programmal készülünk mindig, de az az igazság, hogy a Várkonyiban tényleg minden nap egy kicsit pályorientáció. Tehát a igen, kollégáim nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan beszélgessenek a gyerekekkel arról, hogy ki mit képzel a jövőjébe, hogy képzeli a jövőjét, tehát hogy milyen szakirányba tud menni. Nagyon hamar el kell kezdeni. Nagyon büszke vagyok egyébként a tavalyi 8-osokra is. 25%-uk, 1/4-ük ment gimnáziumba.
1: Az szép. Igen.
2: Gyakorlatilag majdnem a fele a 8-osoknak olyan iskolába ment, ami nem gimnáziumi ugyan, de érettségit adó, technikumi képzést választott, aha, és a maradék körülbelül 1/4 az, aki szakmai képzésre ment. Én azt gondolom, hogy ezzel bőven az országos átlag fölött vagyunk.
1: Az jó.
2: Tehát elmondhatom, hogy az a fő feladat, ami egy általános iskola előtt áll, felkészíteni őket a középfokú felvételi eljárásra, az nagyon sok éve nagyon jól működik az
1: igen,
2: intézményben.
1: Igen, igen. Hát ez kellenek ugye a pedagógusok is, meg kell a kapcsolat a szülők és a pedagógusok között is. Éppen most mondtad, hogy a szülői munkaközösségi értekezlet is nem régiben volt, és hát azt hiszem, hogy ez is meghatározó ebből a szempontból, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy a Várkonyi is közösség jó. Évekkel ezelőtt született egy szlogenünk, hogy Várkonyisnak lenni jó, nem mi találtuk ki. Uh-huh. Egy kisgyermek mondta, egy tanuló mondta, és valahogy mi ebbe belekapaszkodtunk annak idején, még az előző vezetővel. De továbbra is azt gondolom, hogy Várkonyisnak lenni jó. A közösségi élmény, amit mi szeretnénk adni a gyerekeknek, az megvan. Ehhez persze kellenek a szülők, és valóban éppen tegnap volt az SMK-s gyűlésünk. És nagyon konstruktívan állnak a dolgokhoz, nagyon jól látják a világhelyzetét a szülők is. Uh-huh. Úgyhogy én nem panaszkodom, sőt, kifejezetten örülök, hogy ebben az intézményben dolgozhatok. Büszke vagyok a Várkonyira.
1: Igen. Hát ez az is kell, ugye, hogy olyan tantestület is legyen. Vannak-e problémák most szakos ellátottságban, stb.?
2: Hála Istennek azt mondhatom, hogy nem.
1: Na,
2: sikerült a nyáron is felvenni jó pár kollégát, és most egyelőre ebben a 3 hétben azt mondhatom, hogy jó döntést hoztam. Van hiány, természetesen van hiány pedagógus téren. Jelenleg mi úgy indultunk neki az évben, hogy nincsen szakos problémák, nincsen ellátási problémák.
1: Fontos, igen.
2: De nem tudom megítélni, hogy fél év múlva, egy év múlva akármi lesz a mi intézményünkben vagy a többiben. Nagyon nagy a fluktuáció. Tehát főleg a fiatalok jönnek, nem tetszik valami, már megy is tovább. Uh-huh. Érdekes, a mi korosztályunk, azt gondolom, bocsánat, hogy így mondom, hogy a mi korosztályunk még egy kicsit másképp gondolkodik.
1: Igen, igen,
2: 24-25. Éve vagyok itt a Várkonyiba, és talán egyszer sem gondoltam azt, hogy menni kellene bárhol.
1: Igen, hát igen, igen, akkor még hosszabb távú elhatározások születtek, de hát nem is volt annyi lehetőség, úgymond, akkoriban nyilván, most már nyílt a világ, ami jó is, meg nem is. Szóval ezt kezelni is tudnia kell egy pedagógusnak, ezt a nagyon nyitott és nagyon változékony világot.
2: Igen, és nem csak a pedagógusnak, hanem az intézmény vezetőjének is.
1: Ajaj.
2: Néha ad kihívásokat, ez a már-már túlzott világ, de van ennek jó oldala is, úgyhogy semmi gond nincsen ezzel.
1: Persze. Igen, igen. Hát ugye állandóan emlegetjük itt szinte minden kollégáddal is, hogy ugye itt a modern technika, és már ott lapul a gyermekek zsebében is. A modern technikát nagyon jól lehet használni az oktatásban, de közben meg zavaró is lehet. Ti hogyan oldjátok ezt meg? Mennyire vagytok szigorúak például az okostelefonokkal kapcsolatban?
2: Hát a házirend szabályozza, hogy a használatában tiltott eszközökkel mi a helyzet, hogyha gyermeknél marad. Uh-huh. Nem sokszor van ebből problémánk. Előfordul olyan, hogy a gyermek mondjuk nem adja le a telefonját, nem zárja el a telefonját, de különösebben nagy gondot azt gondolom, hogy nem jelent.
1: Most már így beleszoktak ők is.
2: Igen, az az igazság, mielőtt a törvény úgy változott, hogy tényleg kötelező leadni a telefont, mi már előtte is beszedtük a telefonokat. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekek igencsak hozzászoktak ehhez. Van egy tendencia ma a világban, hogy a digitalizációt egy kicsit vissza kell fogni. Mondom én ezt úgy, hogy informatika szakos pedagógus vagyok egyébként, és nyilván nagyon szeretem a digitális dolgokat, de nem mindig van jó hatással a gyerekekre.
1: Persze, de hát a digitális eszközök azért megjelennek az oktatásban.
2: Abszolút, hogyne, hogyne, hogyne. Ugye az állami ellátásnak köszönhetően bármelyik tanuló, aki igényli, az kap laptopot az intézménytől. Van annyi laptopunk bőven, hogy tudunk adni majd most az pedigeseknek is, hogyha igénylik. És igen, elvárás azért, hogy ezeket használják. A kollégák úgy tervezik az órákat, hogy a digitalizáció megjelenjen benne. Ez elvárás részemről is.
1: Az életre való felkészítés
2: abszolút része. Abszolút mértékben, igen, meg igen. Nem csukhatjuk be a szemünket, és struccként nem dughatjuk a fejünket a földbe. A digitalizációban nőnek bele ezek a gyerekek.
1: Igen.
2: Lehet, hogy az én korosztályom vagy a fölöttem levőknek furcsa ez a világ egy kicsit, de azt gondolom, hogy amelyik pedagógus ez nem tud idomulni, és nem tudja kihasználni azt a lehetőséget, amit a digitalizáció nyújt, az előbb-utóbb elveszik a gyerekek szemébe.
1: Igen. Viszont ilyenkor kell még jobban odafigyelni a valódi emberi közösségekre, ugye? Ami miatt aztán azt mondja az egyik kis diák, hogy Várkonyisnak lenni jó.
2: Így van, így van. Ugye? Tényleg büszkék vagyunk a közösségi programjainkra. Tegnap az SMK gyűlésen a szülők megállapodtak, hogy családi napot, egy hétvégi napot fogunk tartani. Úgy néz ki, hogy idén nem lesz szülői bálunk például. Valahogy a mi közösségünknek és szülői közösségünknek is az a bálozós dolog így az elmúlt években annyira nem feküdt. Megtartottuk a bálukat az előző években, de most úgy indultunk neki eleve az SMK gyűlésnek, SMK elnökasszonnyal is, hogy ami nem megy, azt nem fogjuk erőltetni. Nem jelent semmit.
1: De másfajta találkozók azért lehetnek.
2: Azt igen. Gondolom, hogy igen, a szülők is, gyakorlatilag ők vetették föl ennek a lehetőségét, tehát ők is érzik, hogy a közösséget igenis építeni és ápolni kell. És igen. Ebben csodálatos partnerek a mi szüleink, úgyhogy... Tényleg csak örömmel tudok erről beszélni. Lesz családi hétvégénk, és akkor ugyanúgy tombola húzással mindennel meg lehet szervezni. Nem feltétlenül a táncos része lesz a lényeg.
1: Igen. No, hát néha táncolnak a törvények is, ide-oda, amoda a szabályzók. Jöttek-e most olyan változtatások, amihez úgy föl kellett kötni az alsó neműt, ahogy szokták ezt mondani?
2: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Ugye kijött egy 14 pontos ajánlás a minisztérium részéről. Ebben nagyon sok mindent fogalmaztak meg. A kollégákkal összeültünk ott augusztus elején, amikor ez az ajánlás csomag megérkezett, végignéztük. Gyakorlatilag a nagy része az működik nálunk.
3: Már eddig is működött.
2: Igen. És azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk rá a szünetek hosszúságától kezdve. Nem nagyon tudok most olyat mondani, ami nagyon-nagyon küzdeni kellene. Elgondolkodtunk azon, hogy a rövidített órákat bevezetjük.
3: Igen.
2: Tehát mondjuk akár egy 35-40 perces órákat. Ehhez viszont én azt gondolom, hogy kevés volt az idő. Ez a tantárgyfelosztást, tehát szabjuk
3: valahol mindent. Valahol bevezették.
2: Van olyan intézmény, igen, amiről tudok. Szokták mondani, jót vagy rosszat. Ugye a törvény azért egyértelműen rendelkezik. A 45 perces órából 35 perces órát csak úgy nem lehet csinálni.
3: Aha.
2: Tehát itt a perceket át kell váltani.
3: Igen.
2: Konkrét példát is tudok mondani, ha valakinek mondjuk 22 órája van, megtartandó órája egy héten, az talán 990 környékén van óraszámban, ezt utána le kell osztani 35-tel. Tehát ha nekem 22 órám van 45 perces órákkal, akkor 35 perces órákkal 28,3
3: legyen. Igen, kell, és azt meg kell tartani.
2: Ezt meg kell tartani, tehát
3: igen.
2: Az nagy tévedés, hogy hamarabb haza kerül a gyermek, ilyen nincsen.
3: Hosszabbak a szünetek, mondjuk.
2: Hát igen, ott azért el lehet gondolkodni, nálunk ugye 15 perces szünetek vannak nagyon régóta. Tehát minden szünetünk fixen 15 perc. Én azt gondolom, hogy az már egy olyan időtartam, amiben a gyermek tényleg ki tudja fújni magát, föl tud készülni a következő órára, oda tud utána koncentrálni. Nyilván egy rövidített csengetési rendel, tehát egy 35 perces óra bevezetés előtt, én azt gondolom, hogy például a negyed órás szünetek nem tarthatóak.
3: Igen.
2: Feleslegesek talán.
3: Igen, meg nehéz, ugye az nyilván csak alsóbb osztályokban érvényes, és akkor
2: ütközések. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, két külön épületben van a felső és az alsó tagozat,
3: mondjuk
2: tehát alapvetően éppen tegnap módosítottuk a házi rendnek a csengetésre vonatkozó rendjét, ebédelési sávokat hoztunk létre. Ez nagy adósságunk volt régóta, ez például megfogalmazta a 14 pontok egyike.
3: Ez is jó, igen.
2: Mi most ehhez tartjuk magunkat, hogy az ebédelési idő a kicsiknek meg legyen, ami minimum szükséges ahhoz, hogy kényelmesen, nem vágtában, nem órára visszasietve ebédeljenek.
3: Igen.
2: Úgyhogy ez megtörtént, küldjük be a változtatást, és ennek felelően meg járunk el. Ami még változás talán az idejében, hogy a Covid idejében az iskolák kitiltották gyakorlatilag a szülőket. Tehát nem lehetett bejönni az iskola falai közé.
3: Hát igen, igen.
2: Ügyeket intézni természetesen lehetett, hogy a házi rend úgy fogalmazott, hogy az ajtóba nálunk például le kellett rakni a gyerekeket.
3: Igen.
2: Idénre már nyílt kapukat hirdettünk. Ezt én rögtön a tanév nyitó ünnepén elmondtam a szülőknek, bár az igazi szavazás az még most történt meg a módosításról. De én örömmel látom a szülőket bent az intézmény. Nincsen takargatni valónk, nincsen rejtegetni valónk. Sőt, kifejezetten hasznosnak találom, hogyha belelátnak a mindennapjainkban.
3: Nem árt, igen.
2: És hát akár azt is látják, hogy a saját gyermekük néha mit művel. Úgyhogy van előnye nyilván ennek a dolognak. Problémánk még nem volt belőle, de én azt gondolom, hogy a szülők ezt pozitívan fogadták, és én meg egyet értettem vele, úgyhogy...
3: Hogy néz ki ez a tanév most így az elején? Átlagos tanév lesz, vagy azért készültök valami nagyobb dobásra még ebben a tanévben valami?
2: Minden évben van nagy dobás, nálunk ugye táncgála várkonyészt váltogatja egymást,
3: hát az
2: és nagy múltra tekint vissza, azt gondolom, hogy nagyon színvonalas szokott lenni mindegyik.
3: Városszerte jó híre van, bizony.
2: Tényleg őszintén mondom, tavaly a Gál József sportcsarnokban volt a táncgálánk. Aki ott volt, elmondhatja, hogy az milyen volt. Nagyon pozitív, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Idei év a Várkonyi esté, arra készülünk. Nyilván ez meg fogja előzni, hogy ki mit tud, ahol a gyerekek bemutatják, hogy mivel készültek, az osztályok bemutatják. És akkor aki arra érdemes, az föl tud lépni, majd ha jól emlékszem, május 14-én.
3: Igen. Itt van az hamar.
2: Ó, hajjaj. Repülnek az órák, a hónapok, a napok, évek, minden, úgyhogy...
3: Bizony, és erre föl kell készülni.
2: Abszolút.
3: Valóban. És
2: abszolút.
3: Az is fontos, hogy ez a gyerekeknek is fontos legyen, ugye?
2: Nagy hagyománya van, nagyon jó tapasztalatok vannak, és szeretik a gyerekek. Tehát izgalommal készülnek, egészséges izgalommal, de azért a színházba föllépni, abban a millióban,
3: hát bizony,
2: besötétített színpadon, fényekkel teli színpadon, megfelelő hangtechnikával, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút pozitív dolog számukra is. Egyébként, ha már ajánlások a 14 pontos ajánlásban, azért a művészeti nevelés is benne volt, én azt gondolom, hogy ezen a téren sincsen szégyenkezni valónk. Most a Kossuth toborzónál hirdettek rajzverseny eredményeket,
3: igen,
2: gyönyörű eredményeket értek el a gyerekeink.
3: De jó.
2: Már jönnek a versenyeredmények, a színházi előadásunkra készülünk, a táncoktatás 6-ig folytatódik idén is, tehát kell lennie több. Hát, művészeti nős. Én szerintem
3: most azért sem, mert lejárt a műsoridők lassacskán, de hát azt hiszem, hogy lesz tennivaló bőségesen itt a 2026-27-es tanévben is a Várkonyi iskolában, és hát ehhez szurkolunk. Bármi jó híretek van, amit úgy jó lenne egy picit nagy dobra verni, mi nagyon szívesen segítünk.
2: Köszönöm szépen a mostani lehetőséget, meg a jövőbenit is.
3: Kedves hallgatóink, a Várkonyi iskola igazgatója Lefort Gyula volt a vendégem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nem sokára véget ér a keddesti beszélgetős műsor első órája, egy kicsit mérgesen fogjuk ezt befejezni, de nem annyira, azért ne tessenek megijedni. Diaz Menta Méreg című 2026-os friss felvétele következik itt az óra végén. Ezzel zárjuk tehát ezt a 60 percet, de a következő 60 percet is remélem, hogy együtt töltjük, hiszen akkor pedig majd az Agrárium házatáján fogunk szétnézni, mi a helyzet a mezőgazdaságban. Bíró György falugazdásszal fogunk beszélni a következő órában, itt a keddesti beszélgetős műsorban. Tartsanak akkor is velünk!

0: kisemben. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változott a jegybank inflációs előrejelzése, havazott több európai hegységben, marad az őszi idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak, 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. Az áldozata a Roma Jó Egyesület jelöltjeként vett részt a testület munkájában. A késeléssel gyanúsított helyi férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Bihari Zoltán, a térség országgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Több helyen is leesett az első hó, Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
1: Az időjárásról.
6: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégtarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez volt az Anatr és az Ultra 54 felvétele, a Talk to You című dal. Ez is egy friss idei 2026-os nóta volt. Most még meghallgatjuk Walmart és Szikora Robit az Úristen című 2022-es nagyslágerrel, majd pedig indul mai második beszélgetésünk. Hát az idő nem volt igazán slágergyanús mostanában, legalábbis ami a mezőgazdaságot illeti, bizony az időjárás számos kihívás elé állította a gazdák. Hol állunk most, mi a helyzet az agráriumban? Bíró György falugazdást fogjuk majd kérdezni Walmár és Szikora Robi felvétele után, hogy ezzel folytatjuk a keddesti beszélgetős műsort nem sokára.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony az időjárás nem igazán volt kegyes a mezőgazdászokhoz ebben az esztendőben, legalábbis eleddig. Hát bizony azért mégiscsak valamit ki kellett hozni a termésből, hogy mit sikerült, hogy állunk most, mi van még hátra, és egyáltalán mi dolguk a gazdáknak mostanában. Mindenről szokás szerint a falugazdást, Bíró Györgyöt fogjuk kérdezni. Már is indul ez a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértük, tehát jöjjön egy kis agrár körkép, és szokás szerint ebben segítségünkre lesz Bíró György falugazdász, most telefonon keresztül, itt van a vonal másik végén. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntelek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
1: No, hát itt vagyunk most már szeptemberben, most már elmúltak a 40 fokok, egészen kellemes sétaidők vannak időnként. No, de hát ugye ez az esztendő bizony hát nagyon sok nehézséget hozott az agrárium számára. Most jelenlegi állapotban hol tartunk a betakarításokkal, a feldolgozásokkal? Milyen képet mutat most a magyar agrárium?
2: Hát a magyar agrárium az elég szomorú képet mutat.
1: Hát igen.
2: Ugye a betakarításokkal, hát sajnos ugye ilyenkor még javába kéne folyni a napraforgónak, azt már betakarították, itt ugye főleg Cegléd környékéről beszélünk, de egyébként országosan is.
1: Igen.
2: A kukorica is talán, ha 10%-a van még kint, azt igazából most kellene elkezdeni, talán ugye a korai fajtákat.
1: Bizony.
2: Tehát egy ilyen, de hát igazából azt azért látni kell, hogy ez az év, ez tényleg, amit mondanak hírekben, az nem túlzás, ez egy történelmi asszály volt. Tehát ugye a 2022-esre mondtuk, hogy na, az most 100 évig talán nem lesz ilyen, hát ez ráfejelt egyet. De minden növény megsínlette, tehát gyakorlatilag nem volt olyan növény, ami ne szenvedett volna valamilyen mértékű
1: asszálykárt.
2: Hát sajnos. Az őszi kalászosoktól kezdve, ugye a nyári betakarításoknál erről beszéltünk. Ugye a kukorica, ugye eljut a napraforgó, az még úgy, hogy talán egy fél termést le tudott adni, nem mindenhol, de volt, ahol így ilyen, mondjuk a 3,5 tonna helyett az 1,5 tonnát még úgy, ahogy hozta. Ugye ez érdekes, mert egy vízigényes növény egyébként, csak olyan a biológiája, hogy jobban föl tudja venni a vizet, mint a kukorica, meg kevésbé párolódik, hiába olyan nagy széles levelei vannak. Hát a kukorica az viszont gyakorlatilag tökre ment.
1: Igen, hát már azzal viccelődtünk, hogy pattogatott kukorica fog teremni körülbelül olyan
2: hát igen, de más sincs, tehát...
1: Igen.
2: Tehát az a probléma, hogy nincs minek pattogni.
1: Igen.
2: Tehát nagyon sokan lesilózták, eladták silóként, vagy hát ilyen félimedi silóként, hát. A félimedi megsült kukoricát, ugye abból még talán valami jött, hogy azért még kapott egy kis pénz a gazda. Valószínű az járt jobban egyébként. Tényleg itt ezekkel hát ilyen fél, meg fél és 3 tonna között, hát egy másfél tonnáig tört gyakorlatilag az aratás költsége.
1: Hát, tehát, igen.
2: Nincs sok mindenről beszélni, és az ilyen nagy része az. Tehát 3 tonnánál én jobbat nem hallottam még, most öntözött körülmények között biztos, hogy volt.
1: Hát pedig ott ugye olyan 8 tonna körül van már az, amiben
2: hát elégedett. Hát 7-8 tonnától kéne ennek indulni, 8 tonnától elégedettek az, hogy 8-8,5 tonna az, ami azt mondjuk, hogy na ez most egy jó volt.
1: Tehát. Igen. Hát ehhez képest nagyon-nagyon messze vagyunk. Többen mondják, gazdák nyilatkoztak országos sajtóban is, hogy elgondolkodnak rajta, hogy egyáltalán érdemes-e kukoricát vetni jövőre.
2: Hát ugye itt nagyon sok kérdés van most előttünk, amire nincs válasz. Tehát, hogy egyáltalán mit ért, hogy vessünk-e, vagy ha vetünk, akkor mit vessünk. Tehát, hogy ez most egy 5. éve van ez az osztályos periódus,
1: hát
2: most
1: sajnos,
2: ez az év, ez még egy jó év volt, és ennél csak rosszabb lesz, vagy ilyenek lesznek a következők, vagy visszafelé pozitív irányba változik, és senki nem tudja, és erre nincs is válasz. Tehát az, hogy most akkor én milyen növényt vessek, hogy nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni a jövőbeli csapadékviszonyok, biztos, hogy lesz, aki bekockáztat, lesz, aki azt mondja, hogy nem vet, de most ugye azt azért látni kell, hogy vethetünk mi akármilyen szárazságtűrő növényt, meg bármilyen talajművelési módot alkalmazhatunk, tehát ha forgatunk, ha nem forgatunk.
1: Igen.
2: Most kicsit durva lesz, amit mondtak, de a gombisivatagban hiába csinálok én bármit, ott nem fog növényt teremni, mert nincs víz.
1: Pontosan.
2: Tehát itt is, ha ilyen csapadékviszonyok maradnak, tehát hogy hogy gyakorlatilag a 6-700 mm csapadéknak a szűk fele hullik le egy évbe, és ilyen melegek lesznek, akkor itt 4-5 éven belül, vagy 5, hát igen, valahol ott olyan viszonyok lesznek, mint arra felé.
1: Igen. Hát nehéz ügy, mert kukorica nélkül meg amúgy nagyon nehéz elképzelni a mezőgazdaságunkat. Most nem csak a termesztés miatt, hanem hát ugye hát az egyik legfontosabb táplálék a állatoknak például. Igen, hát meg nekünk is.
2: Hát nekünk is, ugye mi is azért is sokat elfogyasztunk tudtunkon kívül, ugye nagyon akár a sörbe, akár egyébként. Tehát ezeket az így nagyon sok mindenre felhasználják most már a kukoricát. Még nem volt ez véletlen, tehát nem véletlenül állt rá a magyar szántók, hogy a növénytermesztés, ugye a őszi búza, napraforgó,
1: igen,
2: kukorica hármasra. Ezek voltak azok a növények, amiknek biztos piaca volt, és jól jövedelmeztek. Tehát most lehet itt kísérletezni mondjuk tölessel, meg csirokkal, de ha mindenhova, ahol kukorica volt, eddig azt vetünk, az nem biztos, hogy kell lenni fog a fölvásárlónak. Azért mondom, hogy olyan dolgok vannak előttünk, ami nagyon-nagyon kemény kérdéseket vetnek föl.
1: Abszolút, igen. Hiszen abba is bele kell gondolni, hogyha itt nem vetünk kukoricát, és nem terem, valahonnan csak be kell szerezni egy mennyiséget, egész biztos, nem?
2: Így van, tehát akkor be kell hoznunk, de hát ugye, ha nem éri meg megtermelni, akkor nem lesz más választás, tehát ha állattenyésztést akarunk fenntartani, akkor viszont ahhoz szükség lesz kukoricára, mondom, tehát ezek az alternatív növények azért nem tudják kiváltani a kukoricát.
1: Igen.
2: Van itt ugye takarmánykészítők, ha beszélhetnének itt, akkor ugye elmondhatnak, hogy a cirok se tudj, tehát lehet, hogy megvan a beltartalmi érték a kukoricához hasonló, de nem olyan a földolgozása.
1: Igen.
2: Más igényel, nem olyan könnyű földolgozni, tehát a darálóba nem lehet úgy alkalmazni.
1: Például.
2: Hát át tudunk állni rá, de az ugye évek kérdése, hogy mire kitalálják azt a technológiát, amivel ez működik.
1: Igen.
2: Ugye én látom, hogy nem itt engedt környéken, de Monor felé elérne cirok táblák vannak, valamilyen sokat vetettek, de azt sem bírta ezt a meleget. Tehát ugyanúgy meg.
1: Már az sem, igen.
2: Tehát az is, tehát hiába mondjuk lehet, hogy úgy, mint a napraforgó, hogy azért valamennyi termés majd fog hozni, de attól még az nem nyereséges az a növény.
1: Igen. És ha kicsit még visszatekintünk mondjuk a gabonákra, azok már nyilván raktárban vannak, azért valamennyi marad belőlük?
2: Hát annyi volt, amennyire szüksége van az országnak, ugye itt az, hogy nagyon az sok hát búzából, ugye ártából el is sok megy exportra, kukoricát azt általában földolgoztuk, napraforgót, ugye de gyakorlatilag itt a kukorica lesz, ami szűk keresztmetszet, napraforgóból is lehet, hogy meghozni kell be valamennyi, de a búzából volt annyi, hogy elérjen az országnak, itt inkább az export, az, ami kiesett.
1: Tehát az
2: hiányzik, ugye
1: Az hiányzik bizony, igen. Az hiányzik, meg ami nem hiányzik nagyon sokszor, ugye a sok adminisztrációs munka, mert azért az is csak kell most is. Ezekkel hol tartunk, vannak-e most olyan határidős adminisztrációs feladatai a gazdáknak?
2: Vannak, hát ugye most nagyon oda kell figyelni, mert most gyakorlatilag szinte ez az egyetlen bevételi forrása a gazdának, tehát tényleg oda jutottunk, hogy ha ezt valaki elmulasztja, akkor a veszteségét még jobban megemeli. Ugye most van bizonyos agrotechnológiáknak a lejelentési határidője szeptember 30-án, hogy aki ilyet vállal, kaszállás, az úgy is tudja, tehát
1: persze.
2: Még véletlenül se felejtse el, vagy ő maga jelenti le, vagy keresse meg a falugazdászat, és akkor segítünk neki ezt megcsinálni, tehát ezeknek a bejelentése szeptember 30-ig működik, illetve ha még nem maradott le, vagy még meg tudja, úgy tudom, most elfogadjam, azt már látszik, hogy akkor a baj, tehát utólag is lehet jelenteni a szájkár.
1: Igen.
2: Meg lehet próbálni, tehát hogyha nem tette meg, akkor megteszi. Nem tudjuk, hogy az országnak ugye az anyagi helyzete majd mennyire engedi meg, hogy mennyire. Ugye nyilván az a pénz, amit befizetünk, meg amit az állam a törvény szerint hozzá kell rakjon, az ennek a kárnak a mérséklésére kevés.
1: Persze.
2: A rendelet szerint járna a gazdálkodónak, ugye ez a 80, illetve 40% attól függ, hogy van a biztosítása, hogy ezt be tudja vállalni az állam, hogy pótolja, vagy nem.
1: Igen,
2: ugye ezt most még nem tudjuk, de be kell adni, aztán majd lesz valami. Ugye majd erre november 1 és 30, tehát most arra kell figyelni, hogy ez legyen bent, adja be mindenki a
1: időben,
2: kérelmét, aztán időbe, és hogy november 1 meg, illetve hát most ugye nagyon figyeljen oda, mert ez is jogvesztő hatályidejű, tehát ennek a hozzájárulásnak a befizetése szeptember 30-ig lehet.
3: Igen,
2: tehát azt hiszem, hogy 30-ig kell beérkezni a kincstárhoz. Nem, tehát éjfélk óta valaki, tehát azért már nem biztos, hogy beér, úgyhogy ez nem úgy van, hogy ez volt már rá példa. Ezt csak azért mondom, tehát ez maga beérkezés, tehát egy dátumot nézik, nem pedig a befizetés dátumát. Tehát ha ezt nem fizeti be valaki, akkor ettől elesik. Tehát erre nagyon figyeljen. De inkább nézze meg mindenki még egyszer a bankszámláján, hogy elment ez az utalás, mert... Mert ha véletlenül valami, ez most nagyon fontos.
3: Igen.
2: Utána majd ugye november 1 és 30 között be kell adnunk, mert ugye az nem automatikus kifizetés, hanem még meg kell igényelni a kár enyhítést még egyszer.
3: Igen.
2: Ugye, amit megítél a...
3: Igen, tehát van mire odafigyelni a gazdáknak ilyen téren is, és hát közben fejben meg már készülni kell a következő évre is, a következő évi vetés előkészítésére. Ebben mennyire kell most gondolkodni még?
2: Hát már itt vagyunk, tulajdonképpen el kellett, hogy döntse mindenki, hát legalábbis az őszi vetést, ugye a tavaszi kapás növényekre, ugye mert a kukoricával még ráér mindenki gondolkodni egész télen, hogy mi lesz, az mi sok. Tehát én meg itt a tél még nagyon sok mindent hozhat. De az őszi, az biztos, hogy sokkal több, tehát meg fog nőni az őszi kalászosok vetés területe.
3: Igen.
2: Most attól függetlenül, hogy most az idén azok is gyakorlatilag nullára jó, ha kijöttek, azért az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogyha a kukorica van a napraforgón, tehát a kapás növények nem is annyira volt jó az időjárás rájuk, azért az őszi kalászosok még azért tudtak jövedelmet termelni. Tehát, hogyha egy kicsivel szerencsésebbek vagyunk, akkor még azzal lehet, úgyhogy valószínű, hogy a legtöbben így gondolkoznak, hogy megnövelik az őszi kalászosoknak a vetésterületét, és csökkentik a tavaszi vetésű növényekét, de hát ezt most már csinálni kell, hát ugye a búzának.
3: Már muszáj, igen.
2: Hát még nem, az még éppen ráér, de az őszi árpának most már meg lassan el kell kezdeni. Csak hát ugye az, hogy mit csináljunk, tehát ebbe az áraz talajban ugye milyen eszközzel próbáljuk meg ugye normális magágyat csinálni, olyat, amiből aztán, ha majd vizet kap, tehát nedvességhez jut az a szerencsétlen mag, amit most fogunk vetni, az ki is tudjon csírázni, meg olyan legyen, mert egy rossz minőségű, tehát rossz magályba került mag, ugye már megalapozta az, hogy a termésem is biztos, hogy gyöngébb lesz.
3: Igen. Hát sajnos az egy ilyen esztendő volt, ez még le se záródott teljesen, de hát lassacskán vége, és reméljük, hogy egy nagyon picivel legalább jobb lesz majd 2027, de hát erről is fogunk majd beszélni, és nyilván még egyéb más aktuális agrár témákról is, de most ennyi fért ebbe a műsoridőbe. Hát nem irigylem a gazdákat, van gondjuk éppen bőségesen elég, és ez ugye lecsapódik mindenkire, minden egyes magyar emberre, hiszen gyakorlatilag azért a mezőgazdaság termékeit fogyasztjuk folyamatosan. Hát reméljük, hogy lesznek ennél jobb évek is, mint 2026 volt. Most már mondhatjuk majd, hogy nem múlt időben. Gyuri, nagyon szépen köszönjük az információkat, és
2: nagyon szívesen.
3: Ha bármi van, nyugodtan szóljál, és megosztjuk a kedves hallgatókkal.
2: Jó, köszönöm szépen, jelentkezni fogok. Remélem, hogy pozitív dolgokkal.
3: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Víró György falugazdász volt a vendégem. Köszönöm szépen, Gyuri.
2: Szívesen, viszont hallásra mindenkinek.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Show is hot out here. No.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor, még egy dalocska azért ide fér, ez a dal pedig legyen Des Ostriga című 2025-ös felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és persze számítok rá holnap, ugyanígy este 6 és 8 óra között, remélem akkor is velem tartanak majd. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, meg minden jót. Szóval viszont hallásra holnap!

0: Gyöngyi üzenete az, hogy Mizu, meg minden túlbecézett szó, értem, és nagyon közcsi az üzenetet, gondolom Gyöngyi pedig üzene, hogy szívcsi. Itt van még Grétié, nyugodj meg, attól megnyugszol. Szerintem ez egyébként már mikor először mondták is, poénnak szánta valaki, nem gondolhatják ezt komolyan. Nyugodj meg, attól megnyugszol, és különben is, ha valamitől megnyugszik az ember, az az, hogy mondják neki, hogy nyugodjon meg. De hogyha itt teszik hozzá, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol, na ettől aztán biztos, hogy senki nem fog megnyugodni. Viszont mi most megnyugszunk, elmegyünk zenélni egy kicsit, aztán folytatjuk olyan kifejezésekkel és szavakkal, amitől önök a falra másznak. 0635 925 925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Megint telebeszéltem ezt a blokkot, kedves hallgatók, hamarosan az önök üzeneteivel megyünk tovább, most már tényleg néhány zene múlva folytatjuk a Ceglét hangját.
1: Ceglét Rádió! 92!
2: Pont hányadik vagyok a sorban?

Szabina nagyon feszült üzenetet írt nekünk, ugyebár az a kérdésünk ma, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak, és Szabina minden egyes szó után tett egy ideges fejet, a végén pedig egy agyrobbanást. Én az utolsót nem is hallottam, de ezt a négy kifejezést küldte Szabina nekünk, hogy nől, föl, tudhassa, és megyünk nálunk. Na, itt robban fel az agya Szabinának, és ezt én még nem is hallottam soha. Nem is szeretném többet hallani, nekünk ez most így leírva pontosan elég, nem is tudom, mit jelent. Megyünk nálunk. Tehát megyünk hozzánk? Ez kicsit olyan, mint az otthon, amit sokan használnak az otthon helyett, elbetűvel a végén. Nekem nagyon fura, meg mikor a haverom azt mondja mész helyett, hogy mégy, nekem ezek nagyon fura apróságok, de igazából nem zavarnak annyira, de ezt a megyünk nálunk kifejezést nem hallottam, ott van a tudhassa, hát igen, ez azért tudja az ember fülét bántani. A nől föl, arra meg csak azt tudom mondani, hogy Barbie rengeteget röhögött ezen, ugye kolléganőnkről, Tóth Barbie-ról van szó, mert eldönti a kérdést, eldönti a szobrot, nem tudom, vagy ledönti. Én valamiért ezt hoztam magammal, minden normális ember így mondja, hogy eldönti, vagy ledönti, de nekem dőti. Nincs benne az N betű. Ledőti, eldőti. Nem tudom, hogy miért maradt így, de tudatosan figyelnem kell arra, hogy jól mondjam. Ilyenek sajnos vannak. Megyünk is tovább. E. Kálmánné azt írja, hogy jó kérdés, ezt a mondatot utálom, pedig tévében és rádióban is mondják, azért kérdez, mert választ vár. Lehet, hogy mondják, én még ezt így nem hallottam, és teljesen logikus egyébként, valaki azért kérdez, mert választ vár, de hogyha ezt ki kell fejezni, vagy ki kell emelni, akkor ez biztos, hogy zavaró tud lenni, hogy talán azt feltételezzük, hogy akitől kérdeznek, az nem érti, hogy miért kérdezték, és hát azért, mert választ vár. Ez egy ilyen, talán ilyen noszogató dolog akar lenni, de nem is tudom. György, innen is egy virtuális pacsi, azt írja, hogy mindent is, és hogy hagyd legyen. Az a baj, hogy hagyd legyen, vagy hogy hadd legyen, lenne helyesen, és gyévelejtik, ezért problémás, ezt nem tudom, de a mindent is, azt nagyon értem. Én is nagyon hamar meguntam a mindent is kifejezést, de hát beszélhetek én, hogyha az emberiség 80% még mindig szereti, mindegy, elviselem valahogy. Beatrix üzenete, rolla, tölle. Tehát nem róla és tőle. Ez kicsit nekem, mint a szöllő, ami nem szőlő a beszédben legalábbis, hanem szöllő. És igen, amikor rossz helyen vannak, az a magánhangzókról hiányzik az ékezet, tehát nem hosszú a magánhangzó, a máshangzót viszont duplázzuk. Igen, érthető. Megint kaptunk egy izét Marcsitól, Aladár pedig azt írja, hogy kiszivárgott. Egyébként ez a kifejezés tényleg nagyon népszerű mostanság. Nagyon sok minden szivárog ki a hírekben, az interneten, és hát valamiért ezt a kifejezést találták ki rá, holott ezek kiderített információk bármiről is, nem pedig kiszivárgott, vagy kiszivárogtatott. Na mindegy. Jó lesz még valamire. 800 a vérnyomásom tőle, írja nekünk Adrien. Igen, ez mondjuk kicsit gyűjtögetési mánia is, nem csak arról van szó, hogy a kifejezés zavar, bár legtöbbször tudjuk ebben az esetben, hogy nem lesz az jó semmire, csak valamiért nem akarja kidobni, és akkor lehet majd gyűjtögetni egy sufniban vagy egy garázsban ezeket a dolgokat, és általában tényleg nem lesz újra használva. Szóval lehet, hogy téged inkább a szokás zavar, nem szó szerint a kifejezés. Minden esetben nagyon köszönjük, és még van két blokkunk, úgyhogy hamarosan megyünk tovább, maradjanak velünk. Szeglét Rádió!

0: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, bár közeledik a műsor vége, azért ez meg még egy blokk hátra van. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, jöhetnek mindenfélék, vagy régies kifejezések, vagy túl újak, angolból átvett, vagy csak valahogy kitalált kifejezések, esetleg nevek, vagy nem is tudom, bármi jöhet, amit a kedves hallgató elküldene nekünk a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és újabb mindent is érkezett Roberttől, akkor megnyugszom, hogy nem csak engem zavar ez a kifejezés, de most már nagyon elegem van abból, hogy mindent is. Szerintem az elején vicces volt, most már elmúlt a varázsa. Azt írja Adrien, hogy fenomenális. Hogy ezzel mi a baj, azt pontosan nem tudom, nem annyira sűrűn hallott szó. Az egyik ismerősöm, pontosabban párom, lepődött meg nagyon azon, mikor valaki a baráti körben a pazar szót használja, mert szerint annyira idejét múlt, meg annyira nem szoktuk használni, és mikor meghallja, akkor mindig felkapja a fejét, hogy pazar, ki mond ilyet, meg amúgy is a szinkronizálás nálunk olyan, hogy a magyarban, hogy olyan kifejezéseket tudunk használni, hogy például mondja a bandita, vagy mondjuk gangster, bár a bandita szó is ilyen, amit lehet, hogy csak azért ismerünk, mert átvettük a szinkronból, de mondja a gangster, hogy nem hoztam stukkert. Ki hívja a fegyverét stukkernek? Miért nem lehet pisztolynak, vagy bármi másnak hívni? Nem hoztam stukkert, lépjünk olajra. Na most csak mondtam valamit, de hogy ezek tényleg olyanok, amit soha, sehol, máskor nem használ senki, csak filmeken, rajzfilmekben szinkronként használjuk ezeket a kifejezéseket. Lehet, hogy nem is léteztek ezek ezelőtt. Na mindegy. Érteni vélem, ezt Zsuzsa küldte el nekünk. Szerintem ez tök szépen hangzik, mármint, hogy olyan nagyon választékosnak tűnik tőle az ember. Még nem biztos, hogy jól értem, de érteni vélem. És persze egy kis motorosság is van benne, de azt is mondhatná az ember, igen, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pontosan megértettem. De az érteni vélem egy kicsit gyorsabb. De értem azt is, hogy miért idegesít. Énnél szoktam használni, bevallom őszintén. Szabolcs írja, hogy flow, coach, vibe. Az az érdekes, hogy ő leírva, tehát kiejtés szerint leírva, F-L-O, hosszúval flow, mert ugye angolban ez F-L, rövidó és dupla V, a coach pedig C-A-O-C-H, coach, hogyha jól mondom. És ezt is kiejtés szerint K-val írta le nekünk, és a vibe ilyen szavak, ez mind angolból átvett, és tényleg mindegyiket használjuk. A coachnak még nincs is talán saját jelentése, de azt, hogy flowban vagyok, azt már teljesen szoktam használni, én is, és mások is. Sőt, itt van a Follow the Flow nevű zenekarunk is, akinek a nevében is benne van, innentől kezdve teljes joggal használjuk. A vibe, az meg ilyen, erre is vibe-olok, tényleg ezt is szokták így mondani, és teljesen megértem azt, hogy ez bizony idegesítő tud lenni, mert hogy miért vesszük át ezeket, de az a helyzet, hogy a flow-ra nem is tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy nagyon jó sodrásban vagyok. A vibe-ra meg talán lehetne azt, hogy nagyon jók a rezgései, mert végül is ezt jelenti a szó. So, ezt kicsit olyan flow-son mondtam, ezt jelenti a so. A lényeg az, hogy igen, sajnos erre még nincsen jobb magyar kifejezésünk, szóval magyarosítjuk kicsit ezeket a szavakat. Minden esetre egy blokk még van, kedves hallgatók, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, mert szerintem érdekes a mai műsor, hogy kit mi idegesít, milyen szó vagy kifejezés, mindjárt jövünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: érkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, de azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, szerencsére ez a témánk is annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz még folytatás. Biztos, hogy nem fogok minden üzenet végére érni, rengeteg üzenetet kaptunk, rengeteg érdekes, idegesítő kifejezést, de az már biztos, hogy mindenki nem fér bele, szóval majd hamarosan folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Sándor azt írja, fasírozott, amúgy annyira igaz, amire azt lehet mondani, hogy fasírt, azt miért kell így megcifrázni, hogy fasírozott? Tulajdonképpen a fasírozás történik a hússal, úgyhogy értem, de most már van egy szebb, rövidebb és tömörebb kifejezésünk, nem kell azt fasírozni, elég csak, hogy fasírt. De remélem nem leszünk ezért fasírtban senkivel. Karolina azt írja, hogy sorry. És hát most már szerintem vannak olyan kulturális műsorok az interneten is, például YouTube-on, ahol simán bemondják azt, hogy go, vagy hogy let's go, vagy hogy mehetünk, tehát mehetünk szó helyett, kezdjünk, let's go, és a bocsi helyett is csomószor hallom a sorry kifejezést. Nem tudom, angolosodunk egy kicsit, vagy nagyon fiatalosnak próbál tűnni az ember ezáltal. Nagyon ritkán én is bedobom a sorry-t, ezért most elnézést kérek. Györgyi a következő, nekem mindegy. Őt ez a kifejezés zavarja. Van benne egy kis lemondás, és valójában ilyenkor nem mindegy annak, aki mondja. Legtöbbször legalábbis, szerintem az van itt, hogy ő itt feladja, nem vitalizik tovább, úgyhogy bemondja, hogy neki mindegy, de valójában egyáltalán nem ez az igazság. Fruzsi írja, delicious szó szerint kerülget egy rossz inger, mikor meghallom, pedig pont étellel kapcsolatos a szó. Sőt, hát valami ilyesmit, hogy fenséges, csodálatos, nagyon finom, delicious ezt jelenteni. És tényleg olyan furcsa a hangzása, értem mire gondolsz, azért rossz inger engem nem kerülget, de nem a finomság jut eszembe róla. Kicsit visszatérünk a műsor elejéhez, és itt jöhetne a nyami szó, és lehet, hogy az is valakit ugyanígy rossz érzéssel tölt el, amikor meghallja, hogy nyami, nem pedig pont azt, amire utalni szeretne, hogy finom valami. Minden második szó egy csúnya szó, bö meg, írja nekünk Laci. Hát sajnos igen, a nyelvünk ilyen szempontból is nem szó szerint elkorcsosul, de legalábbis felhígul egy kicsikét, és hát igen, az ilyen kötőszavakat azt ki kellene hagyni. Zoltán zárja a mai műsort, a hungri szavak például shoppingolni, és a szavak rövidítései, becézései például szercsi, vok, és az idegen szavak felesleges használata. Hát ez tulajdonképpen összegezte a műsorunkat, erről szólt az első és a második adás is, de mondom, kedves hallgatók, lesz egy harmadik is belőle, mert rengeteg üzenet van még előttem, és hát valószínűleg fog érkezni a harmadik műsorban is jó néhány válasz azokból a szavakból, a kifejezésekből, amitől a kedves hallgató a falra mászik. Már azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nándi búcsúzik, további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cseglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Itt vagy, my love, pár hosszú éve.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Technik Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: zene szól!
1: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlen kezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
1: Az időjárásról.
2: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.